hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

FM. Box FM. It's about to be on. It's about to be on.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chillout-zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikerült tisztázni több félreértést és nyitott kérdést a magyar és az ukrán fél között az ENSZ közgyűlés alkalmával, tájékoztatott az MTI a külügyminisztérium közleménye alapján. A tárca beszámolója szerint a kétoldalú tárgyalások során a felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok aktuális helyzetét, különös tekintettel a határmenti együttműködésre, a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaira, valamint a szállítás és energetikai összeköttetésekre. A minisztérium kiemelte, a megbeszélések konstruktív légkörben zajlottak, ami alapot teremthet a párbeszéd folytatására és a fennálló vitáskérdések fokozatos rendezésére a jövőben. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödörtérről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
2: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödörtér felülnézetből két szilvamagalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik a Sárga Gödör néven présázas terület.
1: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
2: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy löszös dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak. Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
1: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Befejeződött a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének átfogó felújítása. Bonyhádváros önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás során korszerűsítették az épületek belső tereit, megújult az infrastruktúra és az energetikai hálózat is. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a táborozó gyermekek és az őket kísérő pedagógusok számára korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb körülményeket biztosítsanak a helyszínen. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból finanszírozta. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Regionális kajakkenu versenynek ad otthont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Hold-Dunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Nálad csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség iráta, a legfrissebb gazdasági adatok és elemzői értékelések szerint, adta hírül az MTI. A szakértők rámutattak, a munkaerőpiaci mutatók romlása mögött a globális gazdasági lassulás, a csökkenő ipari megrendelések, valamint a vállalatok óvatosabb felvételi politikája áll. Az elemzés kitér arra is, hogy bár bizonyos szektorokban továbbra is jelen van a szakemberhiány, az összevont munkanélküliségi mutatók folyamatos emelkedést mutatnak. A szakértők szerint a munkaerőpiac stabilizálódásához, a beruházások élénkülésére és a külső piaci kereslet tartós javulására lenne szükség a következő időszakban. Ismét megszervezik az Erőművek Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint az akció keretében az érdeklődők ingyenesen tekinthetnek be a csatlakozó energetikai létesítmények és erőművek működésébe. A látogatók szakértővezetők segítségével ismerkedhetnek meg a villamos energia és hőtermelés technológiai folyamataival, valamint a lakossági ellátást biztosító hálózatok működésével. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sporthetet szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete: minden mozgás számít és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spitz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt rádiónknak a sporthét fontosságáról.
2: Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy mely sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
1: Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra, melynek reggel 3:49-kor van a találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 4:49-kor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra a Dunakömlődi óvodánál indul, érinti a Lusszóniumot, majd Pakson a Szent István téren ér véget.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

Tyuki Cocktail.

0: ránk a házmester.
1: Paks FM. Paks.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0620-9-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozzák a külföldi származású tanulók arányát az iskolai osztályokban Olaszországban, számolt be a döntésről az MTI. Az olasz oktatási minisztérium intézkedése értelmében a jövőben egyetlen osztályban sem haladhatja meg a külföldi diákok aránya, a meghatározott plafont a hatékonyabb integráció és az oktatás színvonalának megőrzése érdekében. A szabályozás célja, hogy elősegítse az olasz nyelv gyorsabb elsajátítását és megakadályozza az elkülönülést az oktatási intézményekben. A tárca emellett kiegészítő nyelvi képzéseket és felzárkóztató programokat is biztosít azoknak a gyerekeknek, akik nem beszélik megfelelő szinten az olasz nyelvet. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadótermében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödörtérről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
4: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pince sorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A sárgödörtér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven présázas terület.
3: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
4: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
3: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Regionális kajakkenu versenynek ad otthont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Holdunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: pénteken a kávé, tea, kakaó és narancs gyúsz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Szeptember 26-a szombat van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 8 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Csípős reggel van. Köszöntöm a névnaposokat, név szerint Justin nevű hallgatóinkat, és természetesen mindenki másnak, aki ma ünnepel, sok-sok boldogságot kívánok. Elérhető vagyok a 0629411001-es SMS és Viber számon. Lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. És akkor csapjunk is bele, 7 óra utáni első blokkunkba két felvételt válogattam. Az első egy duo, Mike Oldfield és Maggie Reilly az előadó, aztán jön majd az LGT. Szép napot nekünk!

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es
1: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel
0: a Paks FM-en.
2: Egy 79-es LGT felvétel után következzenek 7 óra 18 perckor a könnyűzenei eseménynaptár hírei szeptember 26-ával, azaz a mai nappal kapcsolatban. 83 évvel ezelőtt ezen a napon született Szörőnyi Szabolcs basszusgitáros zeneszerző, zenei rendező. 81 éve 1945. szeptember 26-án született Brian Ferry, aki a Roxy Music zenekarnak volt a frontembere. 78 évvel ezelőtt ezen a napon született Olivia Newton-John, angol-ausztrál színész, ugye a Pomádéból, a Grease-ből ismerhetjük leginkább. Aztán 79 évvel ezelőtt 1947. szeptember 26-án született Lynn Anderson, amerikai Grammy-díjas country énekesnő és hivatásos lóversenyző. Ezeket találtam mai naphoz köthetőek, és mindegyikhez találtam zenét is. Jön az Illés, a Roxy Music, Olivia Newton-John és Lynn Anderson a következő blogban.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 7 óra 32 perckor jöhet az első kívánság. A mai koktél van. Szia, kedves Suki, szép reggelt! 10 évvel ezelőtt készült John Lee Hancock rendezésében az az 50-es évek hangulatát idéző önéletrajzú ihletési filmdráma, melyben Michael Keaton Ray Kroc üzletembert alakítja, aki a McDonald's fivérek alapította vállalkozásának alapötletét kihasználva erkölcsileg is értelmezhető és megkérdőjelezhető módon lett világhírűvé. A mai reggelen az Alapító című amerikai filmdráma egyik betétdalát szeretném kérni, melyhez Norman Greenbaum 1969-ben megjelent slágerét választották az alkotók az Ég szelleme címmel. Köszönettel és üdvözlettel Dobos TV Szabolcsról. Hát jöjjön akkor Norman Greenbaum, majd utána Piramis és Glitter Band az előadók sora.

0: Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: Egy perc múlva 3-4-8, amikor is egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Ábrahám László, Nagyszalány, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek a 96 éve született Ray Charles emlékére. Nem tudok már nem szeretni I Can't Stop Loving You című opuszt. Hát jöjjön akkor Ray Charles, aztán itt lesz még a blogban Shaken Stevens, Bonnie Tylerrel az oldalán, harmadikként pedig érkezik a Bikini az agy helyettel 1987-ből.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 5 perc múlva 8 órakor hozzatok a jövőben a legfrissebb híreket, addig kinyitjuk Mandura szelenciét. 1991-ben OMD énekelte korunkra ezt a nagyszerű felvételt. Aztán jövünk majd a 8 órási hírblokk után nosztalgiázni.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikerült tisztázni több félreértést és nyitott kérdést a magyar és az ukrán fél között az ENSZ közgyűlés alkalmával, tájékoztatott az MTI a külügyminisztérium közleménye alapján. A tárca beszámolója szerint a kétoldalú tárgyalások során a felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok aktuális helyzetét, különös tekintettel a határmenti együttműködésre, a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaira, valamint a szállítási és energetikai összeköttetésekre. A minisztérium kiemelte, a megbeszélések konstruktív légkörben zajlottak, ami alapot teremthet a párbeszéd folytatására és a fennálló vitáskérdések fokozatos rendezésére a jövőben. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Befejeződött a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének átfogó felújítása. Bonyhád város önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás során korszerűsítették az épületek belső tereit, megújult az infrastruktúra és az energetikai hálózat is. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a táborozó gyermekek és az őket kísérő pedagógusok számára korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb körülményeket biztosítsanak a helyszínen. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhád város önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Rendezvénysátorral bővült Sárszentlőrinc község önkormányzati eszközkészlete. Sebestyén Ákos polgármester beszámolója szerint a nagyméretű, közösségi célokat szolgáló sátor beszerzése garanciát jelent arra, hogy a települési rendezvényeket, falunapokat és kulturális programokat a jövőben az időjárási körülményektől függetlenül biztonságosan meg lehessen tartani. A beruházás a helyi közösségi élet infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A sátort egy közel 3 millió forintos pályázati támogatás részeként vásárolta az önkormányzat.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sporthete szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete, minden mozgás számít és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spisz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt rádiónknak a sporthét fontosságáról.
3: Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
2: Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra, melynek reggel 3:49-kor van a találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 4:49-kor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra a Dunakömlődi óvodánál indul, érinti a Lusszóniumot, majd Pakson a Szent István téren ér véget.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Bobby Gonzboro indította a szeptember 26-i szombati Suki koktél harmadik óráját. Szép napot, szevasztok. Finom volt ez most is. 8 óra után járunk 9 perccel, és 9 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Justina nevű hallgatóinkat. Sok boldogságot kívánok ezen kívül mindazoknak, akiknek a mai nap bármilyen apropóból is de ünnep. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is kereshettek. Kívánsággal, üzenet továbbítással. Nézzük az első blokkot 8 óra után, az előadók pedig Rossz Juhád, Máté Péter és Cindy Lauper.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 20 perckor jöjjön egy tipikus anti-sztár jelmezbe öltözött előadó, aki hangjával mindenkit elvarázsol, viszont színpadi megjelenése totál eltűnős volt, fekete kala, fekete napszemüveg, fekete öltöny, viszont a hang csoda. Roy Orbison és a California Blue következik, aztán itt lesz még a blogban a Korda György, Balázs Klári, Páros is, és harmadikként érkezik a Kurt and the Gang formációja.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 32 perckor jöjjön az időjárás jelentés. Pára és ködfoltok megszűnése, feloszlása után döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak. Csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható, késő estére általában 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 13 Celsius fokot mutat. Újabb három számból álló blokk indul, Sinéad O'Connor, Komár László és Leonard Cohen az előadók sora.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 3:49-kor az esemény naptár aktuális híreivel folytatódik a koktél. Szeptember 26-a van. 81 évvel ezelőtt, 1945-ben ezen a napon New Yorkban meghalt Bartók Béla világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő. 128 éve, 1898. szeptember 26-án megszületett George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője, hát a Kék Rapszódia legismertebb alkotása. 18 éve immár, hogy nincs közöttünk, Paul Newman, Oscar-díjas amerikai színész, azon kevés színészek közül való, akik befektették a vagyonukat, és hát alapítottak egy szósz gyárat is, forgalmazták is, de hát autóversenyző is volt, arról nem beszélve, hogy az én kedvenc színészeim egyike, a legismertebb a filmje a Macska Fórum, Bádog Tetőn, vagy Bács Keszedi és Sundance Kölyök, hát meg lehetne sorolni még filmjeinek sorát. Erre gondoltam megosztani veletek, aztán jöjjön most két dóta, az első előadója Simply Meets, és másodikként Julio Iglesias következik majd.

0: Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, egy számra maradt idő még a mai koktélban. Mielőtt elindítom egy 1979-es Neoton slágert, a Santa Mariát. Szíves figyelmetekbe ajánlom, hogy jön 9-kor Tokai Robi a legfrissebb hírekkel, aztán szokásnak megfelelően szombat délelőtt névén érkezik Pusztai Kriszta és az ő Életmód magazinja. Holnap reggel találkozunk, ha ti is úgy gondoljátok, reményeim szerint jó telt az elmúlt 3 óra. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sükert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliségi ráta, a legfrissebb gazdasági adatok és elemzői értékelések szerint, adta hírül az MTI. A szakértők rámutattak, a munkaerőpiaci mutatók romlása mögött a globális gazdasági lassulás, a csökkenő ipari megrendelések, valamint a vállalatok óvatosabb felvételi politikája áll. Az elemzés kitér arra is, hogy bár bizonyos szektorokban továbbra is jelen van a szakemberhiány, az összevont munkanélküliségi mutatók folyamatos emelkedést mutatnak. A szakértők szerint a munkaerőpiac stabilizálódásához, a beruházások élénkülésére és a külső piaci kereslet tartós javulására lenne szükség a következő időszakban. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödörtérről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
4: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pince sorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A sárgödörtér felülnézetből két szilvamag alakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még sárga gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik sárga gödör néven présázas terület.
3: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
4: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert egy szeretett, kedvelt fajta volt.
3: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Regionális kajakkenu versenynek adott hont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Holdunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Sziasztok, szép délelőttet és kellemes rádiózást Paks és környéke, ehhez már valóban az Életmód magazinunk itt a Paks FM-en. Mai műsorunkban igyekszünk tanácsokat adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan készítsük fel a szervezetünket az őszi téli időszakra, bár ugye az immunerősítés az egész évben nagyon fontos teendőnk. De még első óránkban hozok programajánlót, jelentkezik Életképek Tinédzser Országból című rovatunk, és utána járunk annak is, hogy szeptember 26-án milyen események történtek Magyarországon és a nagyvilágban. Tartsatok velem, Pusztai Krisztinával!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban 10 és 17 óra között véradás zajlik. Személyes okmányaitokat vigyétek magatokkal, hogyha vért adnátok, és megmentenétek 3 életet. A mai napon 18 órától a Kalocsai Színházban Rákász Gergely orgona művész ad koncertet, Mozart lesz a középpontban. A Mentálhigiéné és Műhely és Szekszárd megyejogú város önkormányzata a mai napon hagyományosan megszervezi az önkéntesek napját és a hálagálát. A Babits Mihály Kulturális Központ előtti sétányra terepülnek ki és mutatkoznak be az önkéntes munkát végző szervezetek méghozzá 10 órától egészen 16 óráig. Érdemes ellátogatni és megnézni ezeket a standokat. Emellett kísérő programként zenés, mozgásművészeti és sportbemutatókat is láthattok, és megtartják a hálagálát is, átadják a szomjúdíjat a Márványteremben. Szintén a mai napon zajlik Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében 10 órától a Gemenc hangja énekverseny, popdal és musical kategóriában nappali tagozatos diákok részére. És szintén Szekszárdon, szintén a Babits Mihály Kulturális Központban szeptember 28-án 19 órától Janklovics Péter lép fel, a Bér kötelez, az élet máshogy van című stand-up estjével érkezik a művész. A Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján kedden 17 órától pedig Hidasi Judittal találkozhattok, ez egy író-olvasó találkozó lesz. Hidasi Judit beszélgető társa pedig Tóth Judit lesz a Csengei Dénes Kulturális Központban, tehát a könyvtár galérián. Kellemes kikapcsolódást!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a Tinédzser Ország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, a gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális és bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez. És a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk, és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, és akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva. És akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondta, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy azzal, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalomnak is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolán. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Pap Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői. És tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közönséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani. Tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozi élményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom lespoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képesség, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthetném, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegédem. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De hogyha azt mondja, hogy 3 reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a hármasnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az egyest is megcsináltam, a hármas feladatot is, a négyest is, az ötöst is, de hogy a kettes kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytással, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, szeptember 26-án sok boldogságot a Justináknak, ők a névnaposaink. 177 éve ezen a napon született Iván Pavlov, Nobel-díjas szovjet fiziológus, aki a reflexeket kutatta, ugye a Pavlov kutyája című híres kísérlete az, ami szerintem szinte mindenkinek rögtön beugrik róla. 128 éve jött a világra George Gershwin, zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője. 98 éve született Hildebrand István, Kossuth-díjas operatőr és videórendező, egyetemi tanár, a nemzet művésze. 83 éve jött a világra Szörényi Szabolcs basszusgitáros, zeneszerző, zenei rendező, az Illés és a Fonográf együttesek tagja. 81 évvel ezelőtt New Yorkban elhunyt Bartók Béla, világhírű magyar zeneszerző és népdalgyűjtő, és 45 éves ma Serena Williams, amerikai teniszbajnoknő, illetve 1948-ban ezen a napon született, tehát ma ünnepelni a születésnapját Olivia Newton-John.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Paksefem, ami összeköt minket, az immunerősítés lesz a témánk a következő órában az Életmód magazinban. Egy kicsit igyekszünk felkészíteni az őszi-téli szezonra a szervezetünket, hogyha az utóbbi időben egy kicsit ezt elhanyagoltuk. Persze ugye nyáron azért sok-sok D-vitamin tud jutni a szervezetünkbe, és talán több gyümölcsöt, zöldséget is eszünk, amelyekhez az őszi-téli időszakban inkább csak a szupermarketekben tudunk hozzájutni. Hogy mire figyeljünk oda, a következő órában kiderül.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozzák a külföldi származású tanulók arányát az iskolai osztályokban Olaszországban, számolt be a döntésről az MTI. Az olasz oktatási minisztérium intézkedése értelmében a jövőben egyetlen osztályban sem haladhatja meg a külföldi diákok aránya a meghatározott plafont a hatékonyabb integráció és az oktatás színvonalának megőrzése érdekében. A szabályozás célja, hogy elősegítse az olasz nyelv gyorsabb elsajátítását és megakadályozza az elkülönülést az oktatási intézményekben. A tárca emellett kiegészítő nyelvi képzéseket és felzárkóztató programokat is biztosít azoknak a gyerekeknek, akik nem beszélik megfelelő szinten az olasz nyelvet. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Ismét megszervezik az Erőművek Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint az akció keretében az érdeklődők ingyenesen tekinthetnek be a csatlakozó energetikai létesítmények és erőművek működésébe. A látogatók szakértővezetők segítségével ismerkedhetnek meg a villamosenergia és hőtermelés technológiai folyamataival, valamint a lakossági ellátást biztosító hálózatok működésével. Rendezvénysátorral bővült Sárszentlőrinc község önkormányzati eszközkészlete. Sebestyén Ákos polgármester beszámolója szerint a nagyméretű, közösségi célokat szolgáló sátor beszerzése garanciát jelent arra, hogy a települési rendezvényeket, falunapokat és kulturális programokat a jövőben az időjárási körülményektől függetlenül biztonságosan meg lehessen tartani. A beruházás a helyi közösségi élet infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A sátort egy közel 3 millió forintos pályázati támogatás részeként vásárolta az önkormányzat.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sporthetet szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete: minden mozgás számít és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spisz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt rádiónknak a sporthét fontosságáról.
4: Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
3: Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra, melynek reggel 3:49-kor van a találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 4:49-kor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra a Dunakömlődi óvodánál indul, érinti a Lusszóniumot, majd Pakson a Szent István téren ér véget.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
1: Az immunerősítés lesz a témánk, vendégünk pedig Tóth Rita természetgyógyász, aki nagyon sok hasznos tanácsot árul el nekünk. Sok mindent lehet ugye olvasni az interneten a témával kapcsolatban, ezért átvesszük az alapokat is. Mikor érdemes, mikor lett volna érdemes elkezdeni az immunerősítést és a felkészülést?
2: Bármikor érdemes elkezdeni, mert ez egy folyamat, hogy karban tartsuk a testünket, meg az immunrendszerünket.
1: Nyáron azért ott vannak előttünk a gyümölcsök, akár a kertből is leszedhetjük. Sokkal könnyebb vitaminhoz jutni. Ott van a D-vitamin, a napfény, amiből ugye nincsen hiány. Nyáron azért a folyadék utánpótlásra is sokkal jobban odafigyelünk, de közben ugye ősztel-télen ugyanúgy nagy hangsúlyt kell erre fektetni. Mik a nehézségek ősz? Azért alma, körte van, illetve be lehet már szerezni nagyon sokféle gyümölcsöt. Mik azok az alapszabályok, amiket érdemes betartani?
2: Gyönyörűen összeszedtél rengeteg dolgot, amit most pont javasoltam volna. Gyümölcs van télen is. Igaz, hogy nem akkora a vitamin és tápanyag tartalma, mint nyáron, de ha többet teszünk, az is jó. De egyébként nem feltétlenül csak a gyümölcsre kell gondolni. A sárgarépától elkezdve, a káposztáig, a hagymafélékig, ezek mind nagyon jó vitaminforrások, illetve konkrétan akár az immunrendszerünket tudják erősíteni, vagy pedig a gyulladásokat tudják csökkenteni a szervezetünkbe. Télen ugyanúgy lehet például otthon csirákat nevelni, a konyhaasztal sarkán gyönyörűen elfér egy ilyen kis tál, amiben mondjuk retek, lucerna csirát, ami azonnali tápanyagforrást tud adni nekünk, de hogy említetted, igen, télen is ki kell menni. Ki kell menni a szabadba, a levegőre. Van télen is nap, az is tudja a D-vitamin szükségletünket egy kicsit pótolni, illetve maga az, hogy a hideg meleget váltogatjuk, ezáltal edzük a szervezetünket. Kimegyünk, fel kell öltözni, mozogjunk kint, aztán, hogyha bemegyünk, akkor ugye vetkőzzünk le. Valamilyen szinten, ha belegondolunk az északiak, akik például rengeteget szaunáznak, ezt használják ki, felforrósítják a testüket, a szervezetüket, ami akkor segít az összes olyan bacillust, kórokozót megölni, amire nincs szükségünk, aztán lehűtik, tehát edzik is, még meg is örök. A szaunát csak lázas beteg állapotban nem ajánlom. Egyébként egy nagyon-nagyon jó immunerősítő megoldás módszer. Táplálkozásunkra, ha odafigyelünk, és én itt arra gondolok, hogy ne együnk annyi műételt. Tehát nem csak az a lényeg, hogy sok zöldséget vagy gyümölcsöt együnk, hanem hogy ne együnk annyi műételt, együnk teljes kiörlésű dolgokat, húsokból is, inkább a fehér húsúakat, együnk több halat, amit mondtam, ezek a csirák nagyon jók.
1: És hogy ne együnk össze-vissza, gondolom, ez is nagyon fontos, hogy legyen egy rendszer, hogy körülbelül hány órakor étkezünk mennyit, és hogy inkább kis adagokban.
2: Igen, igen, ez nagyon jó. Ezt nem mondanék órát erre, mert szinte ahányan vagyunk, annyiféle módon egy kicsit változik, hogy ki mikor mennyi ételt szeretne, de abban teljesen igazad van, hogy enni kell, és szünetet tartani, hagyni kell, hogy azt megemészszük. Ugyanis, hogyha túlterheljük folyamatos étellel, chipsekkel, cukrokkal, cukros üdítőitalokkal a szervezetünket, már sokszor mondtam, de ha cukros üdítőitalt iszunk, akkor nem iszunk, nem folyadékot pótlunk, hanem eszünk, mert azt a szervezetnek meg kell emésztenie. És mivel az immunrendszerünknek az egyik leghatalmasabb része, legnagyobb része a bélrendszerünk maga, amíg ezek ott panganak benne, nem tudnak végighaladni, addig az immunrendszerünk avval van elfoglalva a bélrendszerünk, és nem tud más egyéb dologra figyelni.
1: Az is nagyon fontos szerintem, hogy azért a gyerekek között sok olyan gyerek van, aki nem eszik gyümölcsöt, nem eszik zöldséget, egyszerűen nem akar. Mi az a minimális mennyiség, amit igenis el kell fogyasztani? Ugye van, aki azt mondja, hogy napi 3 gyümölcsöt, vagy valamilyen zöldséget, mi lehet az ideális?
2: Én már annak is örülök, ha egy adagot elfogyaszt valaki. Én is sokszor hallom ezt, és akkor visszaszoktam kérdezni, hogy és te mennyit eszel? Amikor a gyereknek oda készíted azt az almát, akár cikkelyekre fölvágva, abból te eszel? Látja a gyerek, hogy te azt eszed? Vagy a brokkolit csak a gyerekkel akarod megetetni, de te nem eszed azt? Tehát a személyes példamutatás, ha egyszerűen ez a gyerek megszokta, hogy egész életében, a környezetében mindenki azt teszi, akkor számára az lenne a furcsa, ha ő nem azt enni. Tehát ilyenkor mindig élek a gyanúperrel, hogy a szülők sem eszik meg, és nem ezt látja a gyerek.
3: Innen folytatjuk a beszélgetést a Paks FM hullámhosszán Tóth Rita természetgyógyásszal. Témánk az őszi immunerősítés.

0: ápolás, tippek, tanácsok.
1: Vendégünk továbbra is Tóth Rita természetgyógyász, aki az előzőekben már elmondta, hogy ételekkel hogyan lehet erősíteni az immunrendszerünket. Nagyon fontos, hogy példát mutassunk a gyereknek, ne csak vele akarjuk megetetni a gyümölcsöt és a zöldséget, hanem mi magunk is fogyasszunk úgy, hogy ő ezt lássa. Hogy még hogyan erősíthetjük a szervezetünket, kiderül a folytatásban.
2: Hogyan segíthetjük még az immunrendszerünket a védekezésben? Vannak különböző vitaminok, amiket étrendkiegészítők formájában is be tudunk vinni a szervezetbe, és hát hajlamosak sokan ilyenkor nagyon sok mindent egyszerre megvásárolni, és akkor nagyon sok mindent beszedni. Ez tanácsos? Ez jó?
3: Inkább válasszunk olyan jó minőségű komplex készítményeket. Én azért is szoktam a teákat, cseppeket javasolni inkább, mert a tablettákba vagy a kapszulákba a szervezetnek magát, azt a kapszulát is, tehát amivel bevisszük, azt is meg kell emésztenie, annak is ki kell jönnie, tehát ha lehet, akkor inkább gyógynövény, gyógytea formájába, vagy itt vannak például a fűszernövények, tehát nem feltétlenül csak a zöldséggyümölcsre kell gondolni, a fűszereket is használhatjuk. Nagyon sok olyan fűszer van, mondjuk a kurkuma, aztán maga a fokhagyma, a kakukkfű, a gyömbér, ez mindegyik immunerősítő, gyulladáscsökkentő hatással van a szervezetünkre, tehát hogyha ezeket a napi szintű ételeinkbe beletesszük, akkor pici adagokba ezeket mindig
2: beépülnek.
3: Meg tudjuk kapni. Én azt mondom, hogy ha lehet, ha meg tudjuk oldani, akkor inkább változatosan étkezzünk, és együnk gyümölcsöt, ha lehet olyat, ami itt Magyarországon nőtt, vagy eltettük almát, körtét, olyan zöldségeket, káposztát, ami itt nőtt, és azokkal a nagy részét a tápanyagok le tudjuk vinni. Ha úgy érezzük, hogy még szükségünk van kiegészítőkre, akkor válasszunk jó minőségű olyan vitamint vagy ásványi anyagot, amit érdemes pótolni, mondjuk ilyen lehet a C-vitamin, a cink, a szelén, a B6 vitamin, a folsav, meg az E-vitamin, a karotin, ugye az A-vitaminnak az elővitaminja. Jaj, most az jutott eszembe, hogy ez az utolsó két vitamin, amit ajánlottam, ez zsírban oldódó vitamin.
2: Aha.
3: Sokan átesnek a ló túloldalára, azt mondják, hogy ők egészségesen étkeznek, és nem fogyasztanak zsíradékot, vagy ha fogyasztanak, akkor azt valamilyen olaj vagy margarin formájába viszik be, ami teljesen testidegen. Inkább együnk jó minőségű, kevés, nem sokat, mangalica zsírt, kacsa zsírt, vagy egy jó minőségű vajat, mert ezeknek a vitaminoknak a felszívódásához viszont zsíradékra van szüksége a szervezetnek, illetve a testünk télen úgyis hajlamosabb igényli ezt, a zsíradékot, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ahogyan a természet, az állatok, az emberek is télen takarékra kapcsolták magukat. Hát ha téli álmot nem is aludtak, de lelassult anyagműködéssel, sokkal kevesebb tevékenységgel élték végig a telet, viszont ahogy megváltozott a világunk, sokszor többet is kell teljesítenünk télen, mint nyáron, mert nyáron azért mindenki elfogadja, hogy szabadságolási időszakok,
2: igen.
3: De télen ezerrel pörgünk, holott ez valahol a szervezetünknek egy teljesen idegen dolog.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita természetgyógyásszal, akitől már sok tanácsot kaptunk, azonban hamarosan Rita egy olyan csomagot is összeállít nekünk, amelyben olyan dolgok lesznek, amelyekkel külsőleg és belsőleg is fel tudjuk venni a harcot a téli bacilusokkal szemben. Részletek nem sokára.

0: vendégünk továbbra is Tóth Rita természetgyógyász, aki már elárulta nekünk, hogy soha nem késő elkezdeni az immunerősítést, hogy fel tudjuk venni a harcot az őszi-téli szezonális megbetegedésekkel szemben, tehát most sem. Jó néhány alapszabályt megbeszéltünk, fontos a folyadékpótlás, a zöldség-gyümölcsfogyasztás, a mozgás. A folytatásban pedig arra kérem Ritát, hogy állítson össze egy olyan csomagot, amellyel felvehetjük a harcot az őszi-téli időszak bacillusaival szemben. Vegyünk például engem, kérlek, hogy állíts össze nekem egy csomagot képzeletben.
1: Allergiás vagy-e mondjuk a bármire, tehát a növényekre?
0: Nem tudok róla.
1: Nem tudsz róla, akkor én kezdetnek a méhtermékeket javasolnám. Aha. Például a virágport. Ez gyógynövényboltokban lehet vásárolni, és akkor ilyen fokozatos hozzászoktatással, konkrétan úgy, hogy mondjuk az első nap egy szem virágport, a második nap két szem virágport, és akkor így szépen a napi egy másfél teáskanálig eljutva, a virágpor az egyik legjobb ilyen immunerősítő természetes szer, amiben rengeteg minden olyan enzim van, ami teljesen jó a szervezetünknek, és mellette a virágport ki lehet egészíteni mondjuk propolisszal is, azt is lehet cseppformájában használni. Propolisz nagyon erős gyulladásgátló, tehát azt akár akkor is lehet, amikor nem megelőzésként, hanem amikor már mondjuk konkrétan beteg vagy, problémád van, vagy a mélypempő. Ugye a mélypempőt is külsőleg, belsőleg is alkalmazzák, a legdrágább krémek, arckrémek például hatnak mélypempőt is, hatalmasan regeneráló képessége. Ezt én mindenképpen javaslom, egyébként ez nagyon olcsón megoldható, és napi szinten adagolható. Akkor mindenképpen javasolnám, hogy legyen otthon teafaolajad, illetve ezüst kolloidod. A teafaolajat azt nem belső, azt külső használatra, vagy pároloktatóba javaslom, de ugyanilyen jó a bergamot, az eukaliptusz.
0: A téli időjárás
1: a
0: miatt?
1: A téli időjárás miatt ez szezon. Mindegyik vírus, bacillus és gombaírtó hatással van. Ugye a teafaolajat akár vízbe bele is lehet csepegtetni, és avval takarítani, mondjuk ha beteg van a családba, a kilincset, vagy egyéb ilyen dolgokat, nem kell hozzá, reklámokban láttuk egyéb szereket, tökéletesen jó erre, vagy a fürdővízbe belecsepegtetni, tehát az illat, az a gőze szál, az is segít a légutakat tisztítani, illetve megölni a bacillusokat, az ezüst kolloidot, viszont konkrétan már betegség fennállása alapján javaslom, kúrákban, tehát az ezüst kolloidot soha ne folyamatosan szedjük, tehát megelőzésként mondjuk egy-egy cseppet folyadékba vagy vízbe beletenni, és úgy meginni belsőleg, külsőleg, meg akár sebre. Én például szoktam a torkomba, amikor érzem, hogy kezd fájni a torkom, akkor bespriccelek egy pár napig, és akkor az gyönyörűen leviszi róla a gyulladást, és megöli a bacillusokat. Ez mindegyik kisgyerek mellett is alkalmazható, csak persze neki kisebb dózisban kellene. Aztán biztos, hogy összetennék neked egy olyan gyógytea csomagot, amiben mondjuk lenne kakukkfű, az is megelőzésre is jó, meg betegségkezelésre is, a nyákoldástól, tehát a köptető hatásától, a vírusölő hatásig nagyon sok mindennel rendelkezik, fürdőbe bele lehet tenni, ugyanúgy, mint a teafaolajat, csak ott megfőzöd a teát, és beleteszed. Aztán, ha gondolod még, akkor lehet kasvirágot, tehát az echinaceát használni teapként, általában cseppként szokták, megelőzésként, azt szinte egész télen folyamatosan lehet csöpögtetni, és fogyasztani. Aztán, ami még jöhet, ugye a jó kis magyar gyógynövények közül, mondjuk csipkebogyót, C-vitamin pótlásra. Csipkebogyónál figyeljünk, hogy azt nem forrázzuk, hanem azt ugye hideg vízbe áztatjuk,
0: hogy megmaradjon
1: éjszakára, és akkor másnap úgy isszuk meg. Aztán, hogyha egy picit úgy érezzük, hogy meg vagyunk fázva, vagy nem olyan tökéletes a közérzetünk, akkor ugye jöhet a hársfa, a bodzatea, ezeket egyébként akár egy napot is remekül le lehet zárni velük, hogy egy jó kis forró teát megcsinálunk, amikor már ugye kézmeleg, akkor ha gondoljuk, vagy szeretjük a mézet, beletesszük, bebújunk az ágyba, megisszuk, magunkra húzzuk a paplant, és akár az se baj, ha egy kicsit megizzadunk, és akkor az nagyon jól segít a kórokozókat kiüldözni a szervezetünkből, és egyébként meg, tehát finom is, jól is esik. Aztán a lándzsás utifüvet javaslom a patikába, mint az otthoni patikába betenni, ha köhögsz, akkor szerintem az egyik legjobb slájmoldó. Gyerekek is nagyon szeretik, lehet nekik adni, amikor úgy akár elkezd szárazan köhécselni a gyerek, akkor ezt hozzá lehet adni.
2: Tehát egy immunerősítő csomagot is összeállít nekünk képzeletben Tóth Rita természetgyógyász így az őszi időszakban. Nem sokára arra is kitér, hogy az Orbánc füvet miért érdemes használni.
3: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Rita természetgyógyásszal, aki elkezdett már egy képzeletbeli csomagot összeállítani nekünk immunerősítésre gyógynövényekből, különböző gyógykészítményekből.
1: Még megemlíteném az Orbánc füvet, egyrészt annak is van immunerősítő, meg gyulladáscsökkentő hatása, de ugye az Orbánc füvet növényi antidepresszánsnak is hívják. És azért valljuk be, hogy ebbe a sötét, hideg, nyírkos időszakba azért tud romlani a kedvünk, de talán, ha problémáink tetőződnek, akkor elég rossz állapotba kerülhetünk.
2: Vagy ugye van olyan időszak, talán pont január-február környékén, amikor előfordul, hogy akár egy hétig se nagyon látjuk a napot, mert hogy olyan az időjárás, tehát ez pedig még inkább tudja ezt fokozni.
1: Tudja fokozni, így van. Az Orbánc fűből akár egy teljes 3 hónapig tartó kúrát és az egész télen javasolnék, hogy akár belekeverni ebbe a teakeverékbe, amiről beszéltünk, szépen folyamatosan segít nekünk egyrészt a testünket, illetve a lelkünket is rendben tartani. Ugye az Orbánc füvet azért nem szoktunk mindenkor ajánlani, mert fényérzékenyé teheti a bőrt, aki arra hajlamos, de hát sajnos télen ettől nem kell tartanunk, tehát ilyenkor nyugodtan ihatjuk, és segít ugye ez is az esti elalvásban, egy citromfű, vagy egy kis levendulaolaj, ezeket mind tudjuk, ki melyiket szereti, melyik esik jól neki, azt érdemes használni. Tehát nagyon sok ilyen magyar gyógynövény is van, illetve egyéb ugye cseppek, tinktúrák, szirup.

0: fusson valaki, ha csak nem folyamatosan egész évben csinálja és hozzászoktatta a szervezetét, de sétálni lehet. Reméljük, hogy talán idén lesz hó, lehet szánkózni, hógolyózni, mert most már évek óta ezzel nem találkoztunk, de igazad van, beltérben is sportolhatunk, de ugyanígy ezt is biztos többször hallhatták már tőlem, hogy a humor, az öröm, a társas kapcsolatok, a beszélgetések, ezek tudnak minket ilyenkor is feltölteni.
1: Ne gubozzunk be
0: ne
1: otthon,
0: hanem ne csak a tévét nyomkodjuk, és szenvedjünk, hogy már megint nem kapunk levegőt, hanem együtt jöjjünk, menjünk, beszélgessünk, emberek vagyunk, ez hozzánk tartozik.
1: Így van, icipitit térjünk ki a bőrápolásra, bár én azt gondolom, hogy mindenkinek más és más a bőre, vannak különböző bőrtípusúak. Belülről mit tehetünk azért, hogy a télen is szép legyen a bőrünk? Gondolom, hogy már ezeknek a gyógynövényeknek a nagy része ebben azért tud segíteni,
0: így van.
1: De hogyha valakinek tényleg télen kifejezetten problémás a bőre, akkor mi segíthet még?
0: Nagyon sokan egyébként ilyenkor arra panaszkodnak, hogy nagyon szárad a bőr. Én a körömvirágkrémet javasolnám, illetve kamillatartalmú krémeket, amikkel mondjuk lábat, kart remekül be lehet kenni. Arcot ugye ezt főleg akkor javaslom, hogyha egyéb ilyen kis gyulladásszerű, pörsenésszerű dolgok vannak, de valóban sokan úgy érzik, hogy ezek a krémek túl zsírosak,
1: igen.
0: Mert hogy ezek pont azért zsírosak, mert hogy ténylegesen a növényi alkotó rész van, amit ugye zsírba tudnak kivonni, de mondjuk ezt éjszakára használjuk, jó, lehet, hogy sűrűbben kell a párnahúzatot kimosni, de belülről bele fog az szívódni a bőrbe. Illetve nagyon jó pakolásokat lehet például a bőrre csinálni, természetes anyagokból, tehát használjuk hozzá a mézet, a mandulaolajat, kókuszolajat, méviaszt, és akkor mellé mondjuk egy kis joghurtot, vagy túrót, vagy tojást, ezekből szuper pakolásokat lehet az arcra csinálni, és beszívja ezeket a benne lévő hasznos anyagokat. Tehetünk ebbe növényeket is, banánt, sárgarépát. Uh-huh. Tudom, hogy furcsa mondjuk egy ilyen pakolással sétálni, de nagyon sokat tudnak tenni a bőrét, meg kézre is például, igen. Akinek a keze hajlamos arra, nagyon sok embernek, hogy kiszárad, csak egy kis kesztyűt vagy nejlonzacskót felhúzunk rájuk, és az rengeteg tápanyagot be tudja szívni, hát utána meg lemossuk.
1: Így van, és hát amit megint hangsúlyozni kell, az a folyadék utánpótlás, mert hogy a belső hidratálás is ugyanúgy fontos, a bőrünk ettől is lesz szép, sok gyógyteát kell inni, illetve tiszta vizet.
0: Vizet, így van, sok vizet, és akkor én még egy dolgot javasolnék, ugye már említettük az előbb, hogy az immunrendszerünk, az a szervezetünk ugye több helyen van, ugye például ilyen a mandula, nyirokrendszerünk, vagy például a csecsemőmirigy. Az a csecsemőmirigy, az itt a toroktól, ha elindulunk lefelé, amire a mellkasunkig elérünk, itt van egy ilyen kis kiemelkedő rész, itt van mögötte. Ennek például a működését egy olyan egyszerű módon is fokozhatjuk, hogy naponta párszor megütögetjük. Nem erősen, picit, nem tudom, hogy ez mennyire hallatszik bele, és ezt így megütögetjük egy kicsit, és ez is például egy
1: serkenti,
0: ilyen egyszerű mozdulat serkenti a működését. Illetve ugye a bérrendszer, mint egy másik hatalmas nagy része az immunrendszerünknek, én általában szoktam mindenkinek javasolni, hogy évente egyszer vagy kétszer, és szerintem itt tél előtt mindenképpen jó egy probiotikum kúrát. Ugye azt azért már sokan tudják, hogy ha antibiotikumot kaptak, akkor ezt meg kell mellé venni, mert hát ugye az antibiotikum nem csak a rossz, hanem a jó bacillusokat is, amire szükségünk van, azokat is kiírtja. Én ilyenkor szoktam javasolni, hogy ugyanúgy végigcsinálni egy kúrát, mint hogyha gyógyszert szedtünk mellette, hogy segítsen elszaporítani a bélben ezeket a jó bacikat, amik aztán utána ezek tudnak ott bent dolgozni.
1: A probiotikum kúrát, tehát bemegyünk a gyógyszertárba,
0: patikába,
1: és, igen, és akkor
0: igen,
1: kérünk.
0: Igen.
1: Őszi-téli immunerősítés, ez volt a témánk. Segítségünkre Tóth Rita természetgyógyász volt az előző percekben.

0: Életmód magazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikerült tisztázni több félreértést és nyitott kérdést a magyar és az ukrán fél között az ENSZ közgyűlés alkalmával, tájékoztatott az MTI a külügyminisztérium közleménye alapján. A tárca beszámolója szerint a kétoldalú tárgyalások során a felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok aktuális helyzetét, különös tekintettel a határmenti együttműködésre, a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaira, valamint a szállítás és energetikai összeköttetésekre. A minisztérium kiemelte, a megbeszélések konstruktív légkörben zajlottak, ami alapot teremthet a párbeszéd folytatására és a fennálló vitáskérdések fokozatos rendezésére a jövőben. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete.
4: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödör tér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik a Sárga Gödör néven présázas terület.
3: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
4: Ennek a jelmondata Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok. Ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy löszös dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
3: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Regionális kajakkenu versenynek adott hont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Holdunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Pusztai Krisztina vagyok. A gyermekek világába teszünk kitérőt a mai műsorban. A mesékről, a mesepszichológiáról lesz szó. Bartos Eszter mentálhigiénés szakemberrel Torma Hassa Mónika beszélgetett. Szerintem mindannyian élvezni fogjuk ezt az interjút. Mennyire fontos a mese, miért kell mesélni a gyerekeknek? Először erről lesz szó mai témánk kapcsán.
1: Maga a mese, az kreativitást ad, illetve fantáziában ott dolgozzák föl a problémáikat. Kisgyermekkorban, amikor hallják a mesét, a saját életük történetét, és ugye az első időben a saját életükről beszélünk, ajánlatos az ővelük napjaikkal történt eseteket átbeszélgetni, elmesélni, vagy velük, ha tanítani akarjuk őket, mondjuk a hiszti korszakról, vagy egyéb, akkor velük történt eseteket meséljük el nekik esténként. És ők ezt elképzelik, visszagondolják, és így mind a fantáziaképük, a kreativitásuk fejlődik.
2: Kádár Anna Mária írt két könyvet a mesepszichológiáról, és amikor készültem erre a beszélgetésre, olvastam különféle megfogalmazásait, és valóban ő is azt írja, hogy nyilván egy gyermeknek a fejlődéséhez mérten, az élet szakaszaihoz mérten meséljünk, és köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, hogy a saját élettörténetükből, vagy azt, amit megéltek egy nap, azt meséljük el. Ő is azt írja, hogy az egész kicsiknek, nyilván a 0-1 éves korosztálynak ez az ölbeli játékok, a versek, a mondókák, ami inkább azt hivatott kifejezni, hogy megérezzék azt, hogy mit is jelent az édesanyja közelébe, a család közelébe lenni, de hogy ahogy te is mondtad itt a hiszti korszak kezdetén, vagy ez a 2-3-4 éves korosztálynál nagyon fontos az, hogy elmondjuk nekik azt, hogy mi történt egy nap. Saját tapasztalatból mondom ezt, hogy amikor a kisfiam végre lenyugszik egy nap után, és elmeséljük az esti mesét, meg készülünk a lefekvéshez, és amikor nagyon nehezen akar megnyugodni, és nagyon nehezen akar elaludni, akkor mindig megkérdezem tőle, hogy elmondjuk, hogy mi történt a mai nap. És akkor mindig azt mondja, hogy igen. És amikor elmesélem, mire a végére érünk, arra elalszik. Tehát azt gondolom, hogy azért is fontos ez, mert egy kicsit így feloldja a napi történéseket, vagy újraélheti, és talán egy kicsit megnyugtatja, lehet így mondani?
1: Az is lehet, hogy megnyugtatja, igen. Illetve, hogy maga újraéli a napját. És abban az összes örömét, néha a bánatát is megéli. És ezzel fel is oldja magában ezt a feszültséget. És ezért jó, igen, hogy esténként elmeséljük, hogy mi történt velük. Én nekem nincsen saját gyermekem, én az unokaöcsémből tudom példát hozni. Ők a tan eseteim, leginkább, amiket így tanulmányaimat rajtuk végzem, úgymond. És őnáluk látom, hogy ez mennyire működik, ha elmeséljük, hogy mi történt velük a bölcsödében, óvodában, és végighallgatják, néha szólnak közbe, de nagyon szeretik, ha pluszban még ilyen nagyon ki van színesítve. Az ő nekik a történetük, és hogy emlékszel, hogy mi történt akkor. Igen, nagyon, ez nagyon szeretik, és nagyon élvezik.
2: És mikor lehet, vagy tudsz erre válaszolni, hogy mert nyilván minden édesanyja vagy egy család életében nagyon fontos az, hogy mikor, melyik életkorban milyen mesét meséljünk. Mert egy picinek én például nagyon nehezen választok mesét, vagy hát most már annyira nem is kell mesét választanom, mert fogja a könyvet és leveszi a polcról, ami neki kell, de hogy így az életszakaszokban melyik az, ami közelebb áll hozzájuk. Mert például én azt olvastam, hogy 6-7-8 éves korig az olyan meséket olvassuk, amiben bele tudja élni magát, személyes történet vagy állatmesék, és onnantól fogva, tehát ilyen 8-9 éves kortól lehet elővenni ezeket a tündérmeséket, mert hogy máshogy éli bele magát, és talán még a pici annyira nem tudja ezt a két világot külön választani. Lehet erről így beszélni, vagy lehetséges az, vagy egész kicsinek is lehet már ilyen rövidebb akár tündérmesét is mesélni?
1: Ugye nekik a való világ, meg a mesevilág egy. Ezért vannak ezek a klasszikus mesék, a Jancsi és Juliska, a Piroska és a Farkas, amit ilyen horror mesének hívják, és nem nagyon szeretik a szülők olvasni a gyerekeknek. Nem az a baj, hogy ilyen mesék vannak, illetve, hogy ezeket a meséket kikerülik a szülők, és csak szép meséket olvasnak, ezzel a gyereknek azt mutatják, hogy szép a világ, holott vannak benne nehézségek.
2: Igen, erre akartam is kérdezni, hogy mennyire lehet egy olyan mesét elővenni akár egy picinek is, amiben a gonosz szereplő is megjelenik.
1: Teljesen elő lehet venni, mert hogy az életben találkozunk gonoszt emberekkel, vagy olyan helyzetekkel, ami nem jó, és ha nem tanulja meg, hogy van ilyen, illetve a mesék megmutatják, hogy kell ezt feloldani. És az anya ölébe olvasva sárkányokról, az megnyugtató, és az segít neki. Ha nem olvasunk ilyen mesét, akkor nem találkozik vele, és amikor találkozik vele nagyobb korában, a nem tud megoldást rá, mert hogy nem olvasta el, hogy a harhár, a királyfi háromszor küzdött meg a sárkányal, és hogyan élte túl, és hogy milyen lehetőségei vannak neki. Ezek később a felnőtt korban hiányozni fognak megoldási mechanizmusából.
2: Uh-huh, tehát akkor nagyon fontos, hogy legyen negatív szereplő is egy mesében, van, amit átélhet.
1: Én a tündéreket 7-8-9 éves kor, ugye akkor már, de a kislányok ők korábban kezdenek tündérként, meg királylányként viselkedni, 4-5 évesen anya cipőjében totyogni. Lehet, hogy én korábbra is tenném.
2: Aha. De én szerintem, tehát, hogy ezzel sincs baj. Tehát, hogy bele tudja magát élni. Tehát, hogy nyilván, mert hogy én azt olvastam, hogy ott tudja szétválasztani azt, hogy ez nem a valóság. Tehát, hogy addig lehet, hogy félelemmel tölti el. Ez vajon mennyire lehet valós?
1: Ugye vannak,
2: a gyereke válogatja.
1: Ugye igen, meg hogy hogyan olvassuk föl neki, mikor olvassuk föl, illetve ugye vannak megjelennek az álmok. 3 éves kor körül megjelennek a rémálmok, meg az olyan képzelt barátok, akiket ő fantáziájában a gyermeknek, akik valósnak éli meg, illetve megköveteli a környezetétől, hogy ezt valósként kezelje. Uh-huh. És ezek néha, lehet, hogy nem olvastunk olyan mesét, de ők saját maguk találnak ki olyan szereplőket, vagy olyan rémeket, amikről nem is olvashatod, nem hallhatod, a fantáziájában mégis megjelenik. Ugye megkérdez, hogy ez hogy lehet, amikor nem is hallott róla. Mert ugye normál esetben az emberi agy így működik a gyerekeknél is. Nagyon jól ki van találva, szóval azért a teremtő ezt jól megalkotta, és volt is egy ilyen felmérés például, hogy akiknek nagyon rossz környezetben éltek, és nem olvastak, nagyon szép álmaik voltak. Azoknak a gyerekeknek, akik csak megválogatott szép meséket olvastak, azoknak rémálmaik voltak. Mert ugye hogy ez kiegyenlítődik valahol, mert hogy kell találkozni negatívval, vagy rosszal, pont ezért, hogy meg tudja oldani, és ne féljen tőle, hogy van megoldás rá.
2: Hát igen, hogy ne a félelem és a szorongás legyen az, ami úrrá lesz rajta, mert nyilván találkozik ő is, tehát egy család életében is bizonyára találkozik egy félelmes dologgal, vagy ami félelmet kelt benne, ami szorongást kelt benne, nagyon sok minden van, ami hat ránk is felnőttként, egy gyerekre meg talán még inkább, és igen, ez akár a mesében ez fel is oldódhat.
1: Mesevilág erről szól, hogy nagyon segíti az embert, és itt mi is ezzel dolgozunk a mesék területén.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést egy kis zene után Bartos Eszter mentálhigiéniás szakemberrel, római katolikus hitoktatóval magazinunkban. Az is kiderül, hogy mit jelent az, hogy gyerek pszichodráma.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: Mesékről, a mesék szerepéről beszélgetünk, arról, hogy milyen jelentősége van a meséknek gyermekkorban. Arról hallhattunk az előzőekben, hogy milyen lehet a gyerekek képzeletvilága, fantáziavilága, és miért fontos, hogy meséljünk nekik, illetve miért legyenek a mesékben például negatív szereplők is. A folytatásban az is kiderül, hogy mit jelent a gyerek pszichodráma. Bartos Eszter mentálhigiéniás szakemberrel Torma Hasza Mónika készített interjút.
2: Egy csoportos foglalkozás, 4-5 olyan közel azonos korú gyerekek vannak egy csoportban, 10 alkalommal találkozunk velük, és valóban a mesén keresztül dolgozunk fel olyan problémákat, amik nincsenek megfogalmazva, de számunkra nehézség például az iskolába való bekerülés. Az óvoda és az iskola közti váltás nagyon nehéz, hogy egy olyan óvodából jönnek, ahol egész nap játszhatnak, nincsenek időkorláthoz kötve, bekérnek az iskolába, és ott 45 percig csendben kell lenni, ülni kell, és ez nagyon sok gyermekben szorongást, frusztrációt okoz. Mind a teljesítményükben megjelenik, mind a magatartásukban, mind otthon különböző formában, és akkor játék közben mi mese, ez a gyerekdrámán keresztül oldjuk ezeket a feszültségeket. Igazából ez a lényege, és ebben a mese az, ami segítségünkre van. Van saját írott meséink, amit a gyerekek írnak, vagy közösen írunk, vagy klasszikus meséket hozunk, és azokat eljátsszuk.
3: Aha, és akkor ez úgy van, hogy minden jelenlevő kap egy szerepet, vagy választ egy szerepet, ezt hogy kell elképzelni? Például, hogyha egy hozott mese, tehát hogyha kisgyerek saját maga által hozott mesével dolgoztok, ez hogy néz ki? Hogy ott írjátok, vagy elmeséli a történetet, és úgy játsszátok el, vannak-e jelmezek, amiben be lehet bújni, tehát hogy kell ezt elképzelni?
2: Az első alkalom akkor, mikor még nagyon új a gyerekek számára, akkor nem nagyon hoznak mesét, akkor rajzokat rajzoltatunk velük, és azokat meséljük el, vagy közösen alkotunk belőle mesét. Az a fontos, hogy megjelenjen az ő szerepe, vagy az ő neki, ami fontos, a történet egy része, vagy a megjelenjen a mesében. Ezután kiosztjuk a szerepeket, de mindenki maga választja. És mi a vezetők, mi is beöltözünk, természetesen választunk olyan szerepet, amit a gyerekek nem választanak, ez általában negatív figurák. Én voltam már mindenféle boszorkány, és minden, akik meghalnak a végén, vagy ellenség, akit le kell győzni.
3: Mert hogy ezt a gyerekek ritkán választják? Tehát ritkán választanak negatív szereplőt maguknak?
2: Általában ritkán. Van, amikor kipróbálják, de hogy nem az a jellemző, hogy olyan szerepet választanának, ami negatív. Inkább azt próbálja ki, hogyan tud győzni, hogyan tud megvívni egy másik negatív figurával, vagy éppen az, ami neki fontos. De volt már az, hogy temettünk is, mert hogy azt szerette volna kipróbálni, hogy milyen meghalni. De utána ennek is megvan a technikája, de hogy ezt is el lehet játszani. Pont az a lényeg, hogy bármit, hogy nincsenek szabályok, nincsenek
3: korlátok,
2: bármi, amit ő szeretne,
3: azt lehet. Itt egy védett közösségben megélheti.
2: Itt és most, és tudják, hogy ez erről szól, és innét kilépünk, akkor az meg az élet. Szóval azért
3: és
2: ennek megvan.
3: Tehát,
2: igen, hogy... mert hogy ennek van egy technikája, hogy hogyan lépünk be, és hogyan lépünk ki egy szerepből, ezt nem viszik tovább magukkal. És ezért tudják, különbséget tudnak tenni a kettő között. De, és itt vissza, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy ruhájuk van-e. Van egy-két ruhánk, de inkább mi kendőkkel dolgozunk. Nagyon sok ilyen színes, mindenféle nagyságú kendők, ők, az ő fantáziájuk félelmetes. Olyan dolgokat tudnak kitalálni különböző anyagokból, amit én nem látok, de ők látják. És ez a lényeg, hogy ők mindenhol.
3: És nyilván ezzel a fantáziájuk is egyrészt fejlesztődik, meg tágteret kap, azt gondolom, meg minden olyan problémát, ami bennük van, fel tudják dolgozni? Bátran előhozzák ezeket, vagy így tudattalanul jönnek ezek elő?
2: Itt tudattalanul dolgozunk. Nincsen semmi tudatosítva, nincsen semmi kimondva, minden csak a játék, és a szimbólumokban játsszuk el. Pont ez a lényeg, hogy nincsen szembesítve, nem olyan,
3: tehát
2: mint a
3: úgy,
2: felnőtt.
3: Tehát úgy, ahogy a felnőtt pszichodrámán,
2: nem,
3: tehát, hogy itt semmi.
2: Semmi, nem.
3: És utána olyan sincs, hogy megbeszélitek?
2: ki hogy érezte magát a szerepben. Ennyi. Ennyi, hogy mi volt jó, mi volt a rossz benne, de hogy nincsen, hogy ez konkrétan mi van mögötte. Természetesen mi ezt leírjuk, megbeszéljük, előtte szülőkkel beszélgetünk. Ennek megvan a technikája, hogy hogyan működik, hogyan tudunk segíteni, hogy tudjuk irányítani. Vagy például volt olyan, hogy egy szülő jelezte, hogy a gyermekénél valamit látott, hogy figyeljünk oda, akkor az ő meséje került előtérbe. Mert hogy önála akut, vagy aktuális probléma volt, és akkor előre kellett vennünk őt. De nincsen kimondva a problémájuk, illetve a nehézségek. Illetve a csoportban nem csak olyanok vannak, akik szorongóak, vannak pont a hiperaktívak, és vannak, akik nagyon jól tudnak közre működni. Ez a lényeg, hogy megtanulják egymástól.
3: Meg, hogy egymást segítsék, nem? Tehát, hogy tudattalanul is ott álljanak a másik mellett.
2: 4-5 gyermek van együtt, akik egymástól tanulnak, szocializálódnak, és ha sok lenne a visszahúzódó, akkor senki nem beszélne, ha sok lenne, hogy aki nagyon sokat beszél, akkor nem jutnának szóhoz, ezért nagyon az arányokat jól kell összerakni egy csoportba.
3: Volt-e olyan esetetek idézőjelben, ami sikersztorinak mondható? Mármint úgy értem ezt, hogy volt-e olyan gyerkőc, aki hatalmasat fejlődött?
2: Az, hogy hatalmasat fejlődött, az ugye erre...
3: Igen, nyilván, hanem az, hogy inkább arra gondoltam, hogy a kezdeti esetleg szorongásából vagy félelméből fel tudott dolgozni valamit, amivel aztán tovább tudott menni.
2: Igazából, amiket látunk, hogy mindig nagyon sokat rajzolunk, és a rajzokban megjelenő figurák, azok vannak ilyen pozitív élmények. Most így konkrétan, hogy egy nagy változás nem. Ilyeneket látunk, hogy például nagyon volt egy fiú, de ugye 2 évig volt ez az iskolában ez a pszichotráma, ugye a mesejátéknak hívtuk, és ott 4 alkalom, 4x10 alkalom volt, és volt, aki végig jött, végig csinálta velünk ezt a 2 évet, és ott azért sokkal jobban lehet látni a változást. És volt olyan, aki teljesen zavart volt, futkározott, nem tudott leülni, nem tudott részt venni a játékokban, és hirtelen egy váltás lett nála. És akkor utána ezt így megkérdeztük a szülőt, hogy mi volt az, ami beállt, vagy mi történt, mert hogy valami nagyon megnyugtatta ezt a fiút, ami a családban megjelent. És valóban változás állt be a családban, és ez meg is jelent az ő rajzaiban, és az ő szerepei választásától kezdve sokkal kiegyensúlyozottabb lett a gyerek ezáltal.
3: Miért lehet hasznos egy ilyen gyerekpszichodráma? Hogyha ajánlanánk szülőknek, akkor mit tudnánk mondani, hogy ez miért jó, vagy miért engedjük ilyen helyre is a gyerekeket?
2: Egy kreativitásuk fejlődik, akkor megtalálják egymással a hangot, a szocializálódás, a fantáziaviláguk, megoldási képességük az életben, illetve az olyan problémák, amik magukkal hordoznak, azokat kijátsszák, és már nem viszik magukkal tovább. Szóval felnőtt korban ezeket már lepakolták, úgymond. A batyúkban már jóval kevesebb van, mint annak a gyermeknek, aki nem volt ilyenben része. De igazából nem kell ehhez nagy fantázia, és itt a szülőket buzdítom arra, hogy ugyanezt otthon meg tudják csinálni a saját gyerekükkel, hogy rajzoltassák őket, játsszák el a történeteket, bármit, amit a gyermek szeretne.
3: Tehát mondjuk így szerepjátékot játszanak?
2: Igen. Ha most otthon azt szeretne játszani, akkor játsszák el, így van. Mert nagyon sok mindent ki tud otthon is játszani a gyermek magából.
3: És akkor ehhez nem kellenek feltétlenül keretek?
2: Hát ebben a
3: nyilván ez más helyzet, de hogy bátran nyúlhat ehhez egy szülő például?
2: Hogy játsszák el a meséket, amit ugye én szerintem ez természetesen... Ugye ez igazából az összes ilyen körjáték, vagy ilyen népi játékok is ebből indultak ki valahol, ha jól megnézzük, hogy otthon eljátszották, és hogy mit játszanak ki magukból. Ugye ez ami fontos, hogy szabad lehessen fantázia, meg ne korlátozzuk be őket, hogy megmondjuk ezt, hogy mit vegyen föl, mit csináljon. Sokkal rugalmasabbak a gyerekek, mint mi gondolnánk felnőttek róluk. Nekik sokkal jobban rájuk kell bízni dolgokat.
1: Hogy mit is értett az előbb túlkorlátozáson Bartos Eszter, mentálhigiénés szakember, akivel egyébként a mesékről, a mesék szerepéről és a gyermek pszichodrámáról beszélgetünk, hamarosan kiderül. Folytatódik a beszélgetés Bartos Eszterrel, Tormahasza Mónika készített interjút.

0: egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Magazinunk vendége, szakértője Bartos Eszter, mentálhigiénés szakember, akivel Tormahasza Mónika beszélgetett a mesékről, a mesék szerepéről és a gyermekpszichodrámáról. A gyermekpszichodráma egy csoportos foglalkozás, ahol közel azonos korú gyerekek vannak egy csoportban, és a meséken keresztül dolgozzák fel a kicsik problémáit, amelyek nincsenek megfogalmazva konkrétan, de mégis megoldást lehet találni a gondokra a meséken keresztül. Eszter az előző etapban említette, hogy nem szabad túlkorlátozni a kicsiket, hogy ez pontosan mit is jelent, erre is rákérdezett Tormahasza Mónika.
2: És ez a túlkorlátozást mire érted? Mert ez engem nagyon, nagyon érdekel. Uh-huh. Tehát, hogy már elmélítetted, hogy mit vegyem föl, meg nyilván egy szülő kikészíti a gyereknek ruháját, aztán jön egy időszak, amikor azt mondja, hogy én ezt nem akarom felvenni. Éppen Kádár Anna Mária könyvében olvastam ezt, hogy a dackorszak, meg a hisztikorszak eleje volt egy kislány, azt írja az Anna Mária könyvébe egy történetet, hogy volt egy kislány, aki az édesapjával volt, mert az anyukája elment dolgozni, és kapott valakitől egy olyan bugyi készletet, ami ilyen minden napra szólt, és mondta neki a apukája, hogy akkor melyiket szeretnéd fölvenni. A kislány megmondta, hogy mindet, mind a hetet, és mondta, hogy de nem, hát a hétfőn kediket. Azt mondja, de én mindet, és addig toporzékolt, addig kiabált, amire ráhagyta az apja, hogy jó, akkor vett fel az egészet. És az útjuk egy bevásárló központba vezetett, ahol apukák rémálma, apa pisilnem kell, melyik WC-be is vigyem a gyereket, a férfibe vagy a nőibe. Apuka a női mellett döntött, mindegy, bevitte a kislányt, és már azon járt az össze, hogy fogja ezt a hét réteget leszedni a gyerekről, mire leszette, és látta ám, hogy az egyberészes fürdő dresszét is felvette a kislány, mert hogy ő ezt nagyon szereti, és mondta, hogy de hát apa, én ezt nagyon szeretem, és vígan bepisilt. Tehát, hogy nyilván itt van az, hogy elkezdődik valami a saját identitásuk kialakulása a gyerekeknek. És hogy ezt olyan nehéz megtalálni szülőként, hogy mi az a helyes középút, ahol még nem engedek túl sokat, de nem is korlátozom nagyon. És ezért kérdeztem én azt, hogy mit értesz ezen, vagy mit értetek ezen azzal, hogy ugye legyenek határok, de hogy mégse korlátozzuk túl a gyerekeket.
3: Nagyon nehéz. Aha. Mert ezt minden szülőn próbál gyermekének a legjobbat adni, de én néha tudattalanul megpróbálja afelé irányítani, ami az ő neki szeretné, és ilyen, hogy szépen nézzen ki a kislány, szoknyába menjen az óvodába, és ne legyen koszos, és a homokozóban nem mehet be, onnantól kezdve a kislány többet nem vesz föl szoknyát, és nem fogja elmondani, hogy azért nem veszek föl szoknyát, mert nem mehetek a homokozóba, anya, hanem hisztizni fog. Szóval többnyire az, hogy néha van a hiszti mögött egy olyan élmény, amit nem tudunk, mert hogy nem vagyunk ott, nem, csak egy fél mondat, van ilyen hiszti, és akkor lehet, hogy utána kell nézni, vagy végig kell gondolni, hogy miért. Van, amikor igen, nyitogatják már a saját kis öntudatukat, nálunk az unokaöcsém, ő két különböző zoknit vesz föl, az óvodában ő nem hajlandó egyformát fölvenni, mert ő szerinte ez így vicces, és mindenki egyformát föl. Szóval, hogy ő így, és mondták, hogy jó, hát akkor menjél így, szóval, hogy ebben nincsen probléma. Természetesen nyáron, vagy télen nem mehet el fürdőruhába, mert megfagy. Szóval, hogy ott akkor, hát tényleg rá kell előre tenni a kabátot. Nehéz. Szóval, hogy hol lehet bekorlátozni, hol vannak a határok, kellenek határok, nagyon, mert hogy az ad neki biztonságot.
2: Hát igen. Főleg, hogyha tudja, hogy mibe kapaszkodjon, mert igazából ezek a határok egy kapaszkodók, amik nyilván egy ideig a szülők, akik ott vannak mellette, meg azok, amiket ők fölállítanak, de hogy, és ezt is olvastam, hogy ezeket a határokat is ilyen mobilan kell kezelni. Igen. Tehát, hogy az ő fejlődésének megfelelően, de hogy ez annyira nehéz, hogy egy ilyen időszakban mit engedjek meg neki, mi az, ami már azt mondja, hogy túlengedékeny vagyok, és lehet, hogy ezt nem kellene. Tehát, hogy valóban nagyon nehéz megtalálni ezt a helyes középutat, de mi az, amire esetleg figyelhetünk szülőként, hogyha...
3: Mikor van a hiszti valóban, hogy amikor csak látni, hogy a határokat akarja megnézni. Szóval, hogy amikor látni lehet, hogy na most ki akarja próbálni, hogy meddig mehet el. Mert hogy nagyon jól tudják, hogy meddig, hogy a mamánál másképp viselkedik, a nagynénén másképp viselkedik, a másik mamánál is másképp viselkedik. Szóval, hogy ez a gyerek soha nem alszik, de mindenhol máshol alszik. Például, mert tudja, hogy kinél mit engedhet meg. A szülőknél próbálja meg a legszélesebb utat, mert hogy Természetesen otthon van a legnyugodtabb körülmények, ha jó a családi fészek, akkor elvileg otthon elengedheti magát, ott nem kell tartani magát, ezért amikor nagyon hisztis otthon a gyermek, és nagyon határokat húzogatja, az azt jelenti, hogy jó, mert jó a család, dilékkör.
2: Fantasztikus örömhírek.
3: Mert hogy szabad neki ott hisztiznie. Ennek ezért nagyon nehéz a szülőnek úgy meghúzni a határt, hogy látni, hogy toporzékos sír, de meg kell húzni.
2: Meg kell húzni.
3: Meg kell, mert hogy ők ezért megy el addig. Uh-huh. Addig megy, ameddig engedjük.
2: És nyilván a biztonságát ezáltal találja.
3: Most nekem
2: meg.
3: Egy nagyon nagy negatív élményem volt. Helyettesítettem egy másik iskolában, harmadik osztályosoknál. Arról beszélgettünk, hogy a jó ismerről beszélgettünk, hogy nem mindig kapjuk meg azt, amit szeretnénk, mert hogy azokat kapjuk meg, ami ugye az üdvösségünkhöz vezetnek. És hogy van így, hogy mi sem mindent kapunk meg a szüleinktől, valamikor azt mondják, hogy nem. És ugye akkor sem azt jelenti, hogy nem szeretnek a szüleink, hanem hogy pont ezért, mert nincs rá szükségünk. És mondom, biztos volt ilyen élményetek. És elkezdtek gondolkodni a gyerekek, és nem tudtak olyan élményt mondani, amiben azt hallották volna, hogy nem. És lehetett látni rajtuk, hogy keresik, hogy mikor találkoztak azzal, hogy nem csinálhatják. Mondom, biztos volt, hogy ebéd előtt nem ettél csokoládét. Nem szólnak rám. A boltban nem kapsz meg valamit. Ilyen nincs. Telefon, tévé. Nem, neki már. Ez van a... És én szerintem ez az, ami a legnagyobb probléma. Uh-huh. Ez nagy baj.
2: Hogy nem tanulnak meg nemet mondani, tehát hogy neki sem, tehát azt gondolom a szülők, meg felnőttként is meg kell tanulni. És aki gyerekként nem tudja kimondani azt, hogy nem, ez nagyon rossz, mert ugye ez a kisgyerekeknek a nagyon nagy százaléka az első szava az, hogy nem. De hogy valahol az énje itt alakul ki. Ja. Tehát, hogy azt olvastam valahol, hogy aki gyerekkorában nem tanulta meg a nemet kimondani, az felnőttként is nagyon nagy bajban van. Mert hogy nem tudunk határokat szabni, amivel védjük magunkat. Nyilván ez egy másik helyzet, de hogy igen, tehát hogy a szülői korlátok mennyire fontosak.
1: Ismét a zené lesz a főszerep, de utána folytatjuk a beszélgetést Bartos Eszter mentálhigiénés szakemberrel, római katolikus hitoktatóval, akitől hallhattunk már a mesék szerepéről, a gyermek pszichodrámáról, illetve arról is, hogy nem szabad túlkorlátozni a gyerekeket, de túlságosan szabadjára sem szabad őket engedni. Meg kell találni az arany középutat, hogy hogyan ezzel kapcsolatban is kaptunk tippeket. Nem sokára folytatódik az interjú, amelyet Tormaha Szamónika készített.

0: A mesék fontosságáról, a mesedrámáról, a gyermekpszichodrámáról volt szó az interjúban eddig részletesen. Torma Hassa Mónika készítette a beszélgetést, sok jó tanácsot kaptunk Esztertől, aki azt is elárulta Móni kérdésére, hogy honnan is jött az ötlet számára, hogy a mentálhigiénével foglalkozzon, és a gyermekpszichodrámával.
1: Kicsit visszamennék arra az időre, amikor jelentkeztem Veszprémbe a hittudományi főiskolára. Annyit tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, de kicsit mélyebben, nem mint tanár, de hogy közelebb a lelkükhöz. És így jött a hittanárság, és volt egy-két ismerősöm, akik már mentált végeztek. És ők ajánlották, hogy próbáljam meg a mentálhigiénét Budapesten, és amikor lediplomáztam, utána egyből jelentkeztem a mentálra, amit úgy éreztem, hogy én otthon vagyok. Az a 3 év, az hát nem tudom annyira összefoglalni, mert hogy lehetetlen, de annyi sokfélét adott, új szemléletet, a gyerekekkel sokkal könnyebben tudok hozzájuk nyúlni, adtak technikákat, lehetőségektől, minden, nagyon sok mindent kaptam ott, és illetve a műz által, amiket ott kaptam, azok a sikereket értem el, vagy a gyerekeket, ahogy hozzám viszonyulnak, vagy ahogyan beszélgetek velük. És közben jártam pszichodrámára, saját élményre, és azt folytattam a diplomára.

0: És így jött, hogy egy gyakorlati hely kellett nekünk. A csoportásommal is így kerültünk az iskolába, így kezdtük el ott, és ott folytattuk, és szeretnénk is majd folytatni. Amit ad nekem a gyerekdráma, hát fantasztikus, a gyerekeknek a fantáziája és a kreativitása mindig ámulatba ejt, hogy olyan apró dolgokat tudnak itt, dolgokból tudnak csodálatos dolgokat tenni, hogy tényleg ez én végtelen a fantázia. És olyan teljesen másképp, ugye vannak olyan gyerekek, akiket én tanítok is, meg másképp is viselkedik az órán, meg más a, ott a játékban.
1: És tudja a határokat.
0: Igen. Igen. És tudja a határokat.
1: De jó. Ez hatalmas élmény lehet azért. Nyilván a gyerekekkel való foglalkozás miatt is, meg az, hogy személyesen mit kap az ember tőlük. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pozitívumot kaphat. És hogy ebbe, ha örömét leli, akkor azt jó csinálni.
0: Én azt gondolom, hogy a helyemen vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és azt tanultam, amit csinálok, szóval hogy ez itt teljes körforgás. Nem tudom, hogy más csinálnék-e, vagy más úton milyen lenne, de hogy nekem ez az, aminek én szeretek. Szeretem, és hát szeretnék ebben mondjuk bele mélyedni jobban, mert nagyon sok mesét kell ismerni ahhoz, hogy tudjunk segíteni a gyerekeknek, vagy már nagyobbaknak. Ugye ez a gyerekdráma, ez nem csak piciknek, hanem 18 éves korig. Uh-huh. Jó, szóval, hogy általános iskola felsősöknek is. Természetesen akkor már nem mesék, hanem egyéb történetek vannak, de ugyanúgy a mese alapokkal uh-huh. dolgozunk.
1: Igen, ami már kisgyerekkor óta nagyon fontos, meg azt gondolom, hogy a felnőttekre is ráfér egyszer-egyszer.
0: Nem úgy baj, ha felnőttek is olvasnak
1: és
0: maguknak
1: van,
0: mesét.
1: Elolvassák és átéljék a mesét.
2: Bartos Eszter mentálhigiéni és szakemberrel, római katolikus hitoktatóval, Torma Hasza Mónika beszélgetett magazinunkban. A mesék fontosságáról, a mesedrámáról, a gyermek pszichodrámáról volt szó az interjúban részletesen, illetve az is szóba került, hogy nem szabad túl korlátozni a gyerekeket, de túlságosan szabadjára sem szabad engedni őket, meg kell találni az arany középutat, ehhez még tippeket is kaptunk a szakembertől.

0: volt a Pax FM életmódi szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség iráta, a legfrissebb gazdasági adatok és elemzői értékelések szerint, adta hírül az MTI. A szakértők rámutattak, a munkaerőpiaci mutatók romlása mögött a globális gazdasági lassulás, a csökkenő ipari megrendelések, valamint a vállalatok óvatosabb felvételi politikája áll. Az elemzés kitér arra is, hogy bár bizonyos szektorokban továbbra is jelen van a szakemberhiány, az összevont munkanélküliségi mutatók folyamatos emelkedést mutatnak. A szakértők szerint a munkaerőpiac stabilizálódásához, a beruházások élénkülésére és a külső piaci kereslet tartós javulására lenne szükség a következő időszakban. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Befejeződött a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének átfogó felújítása. Bonyhád város önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás során korszerűsítették az épületek belső tereit, megújult az infrastruktúra és az energetikai hálózat is. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a táborozó gyermekek és az őket kísérő pedagógusok számára korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb körülményeket biztosítsanak a helyszínen. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhád város önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Rendezvénysátorral bővült Sárszentlőrinc község önkormányzati eszközkészlete. Sebestyén Ákos polgármester beszámolója szerint a nagyméretű, közösségi célokat szolgáló sátor beszerzése garanciát jelent arra, hogy a települési rendezvényeket, falunapokat és kulturális programokat a jövőben az időjárási körülményektől függetlenül biztonságosan meg lehessen tartani. A beruházás a helyi közösségi élet infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A sátort egy közel 3 millió forintos pályázati támogatás részeként vásárolta az önkormányzat. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra. Regionális kajakkenu versenynek adott hont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Holdunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
1: Köszönjük az információkat, ez már a Best of óránk, a 80-as évek legjobb zenéi forognak 60 percen keresztül itt a Paks FM-en. Én Pusztai Krisztina vagyok. Ha abba dalokról beszélünk, általában a Dancing Queen, a Mamma Mia, vagy éppen a Gimme Gimme jut eszünkbe elsőként, pedig van egy daluk, amely annak idején nem is klasszikus kislemezként indult, mégis az egyik legnépszerűbb abba szám lett. Ez a Lay All Your Love on Me című felvétel. A dalt 1980-ban írta Benny Anderson és Björn Ulvaeus, a szöveg pedig egy féltékenységgel és bizonytalansággal teli szerelmi vallomás. Érdekesség, hogy a szám hangzásában több szempontból is eltér az abba korábbi slágereitől. A különleges alap és a fokozatosan építkező refrén miatt a dal később a diszkó és a klubzenei világban is nagyon népszerű lett. Eredetileg nem hagyományos teljes értékű kislemezként jelent meg, a Bakelit kiadás B oldalán kapott helyet, ennek ellenére a rádiók és a közönség annyira megszerette, hogy több országban önállóan is sikeres lett. Meg is hallgatjuk a Best of óránkban.
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, ha 80-as évek zenéjére gondolunk, mert hogy a Best of órában járunk, és a 80-as évek legjobb zenéi forognak, a Matt Bianco neve talán nem mindenkinek ugrik be azonnal, pedig a brit együttesnek köszönhetően néhány nagyon különleges latinos jazzes hangulatú sláger született ezekben az időkben. Ilyen a Dancing in the Street című felvétel is. A Matt Bianco egyébként 1983-ban alakult Londonban, és már a kezdetektől egészen sajátos hangzást képviselt. A zenéjükben keveredett a pop, a jazz, a latin zene és egy kis bossa nova is. Talán éppen ezért volt annyira különleges a hangzásuk a korszak szinti pop és diszkós lágerei között. A Dancing in the Street a zenekar korai korszakából származik, és jól mutatja, miért lett a Matt Bianco hamar népszerű Európában. Könnyed ritmus, főbemászó dallam, szombat délelőtt a Best of 80-unkból nem hiányozhat a Matt Bianco slágere.

Paks FM, ami összeköt minket. Ha van egy zenekar, amelyiknek szinte védjegye lett a jó kedv, a tánc és a funky, akkor az bizony a Kool & The Gang. A csapat több mint 6 évtizede van jelen a zenei életben, és olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint a Celebration, a Ladies Night vagy éppen a Get Down On It. Most pedig jöjjön egy kicsit kevésbé ismert, de annál lendületesebb daluk a Best of óránkban a 80-as évek kedvencei között. Ez a Let's Go Dancing, a szám a zenekar 1985-ös albumán jelent meg, és az az időszak volt, amikor a Kool & The Gang már messze nem csak a funk rajongóit szólította meg, zenéjük egyre inkább a pop és a tánczene felé fordult, miközben megmaradt a jellegzetes alaphangzásuk. Ez a Let's Go Dancing a Paks FM-en.

0: Paks FM, ami összeköt minket, véget ér már a Best of óránk, és az én mandátumom is lejár. Az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek, először az Életmód magazinban hoztam az életmóddal, egészséggel kapcsolatos témákat, érdekességeket, és persze forogtak a jó zenék. Az utolsó 60 percünkben pedig a 80-as évek kedvencei között kalandoztunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, maradjatok, hiszen szabadpéntek Best of 1 óra után, aztán lesz majd top 50 is a kedvenc aktuális zenéitekkel. Búcsúzik Pusztai Krisztina, szép hétvégét nektek!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. 1 órán keresztül déltől 1-ig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 26-a szombat, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Szeptemberben folytatódott a helytörténeti esték program sorozat Pakson. Idén is megrendezik az erőművek éjszakáját, sporthetet rendez az ASE, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödörtérről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
3: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A sárgödörtér felülnézetből két szilvamag alakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven présázas terület.
2: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
3: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy löszös dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
2: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Rendezvénysátorral bővült Sárszentlőrinc község önkormányzati eszközkészlete. Sebestyén Ákos polgármester beszámolója szerint a nagyméretű, közösségi célokat szolgáló sátor beszerzése garanciát jelent arra, hogy a települési rendezvényeket, falunapokat és kulturális programokat a jövőben az időjárási körülményektől függetlenül biztonságosan meg lehessen tartani. A beruházás a helyi közösségi élet infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A sátort egy közel 3 millió forintos pályázati támogatás részeként vásárolta az önkormányzat. Befejeződött a Várajai Ifjúsági Tábor két nevelői épületének átfogó felújítása. Bonyhádváros önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás során korszerűsítették az épületek belső tereit, megújult az infrastruktúra és az energetikai hálózat is. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a táborozó gyermekek és az őket kísérő pedagógusok számára korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb körülményeket biztosítsanak a helyszínen. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból finanszírozta.
1: Paks FM hírek.
2: Ismét megszervezik az Erőművek Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint az akció keretében az érdeklődők ingyenesen tekinthetnek be a csatlakozó energetikai létesítmények és erőművek működésébe. A látogatók szakértővezetők segítségével ismerkedhetnek meg a villamosenergia és hőtermelés technológiai folyamataival, valamint a lakossági ellátást biztosító hálózatok működésével. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sporthete szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete: minden mozgás számít és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spisz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt rádiónknak a sporthét fontosságáról.
4: Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
2: Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra, melynek reggel 3:49-kor van a találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 4:49-kor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra a Dunakömlődi óvodánál indul, érinti a Lusszóniumot, majd Pakson a Szent István téren ér véget. Regionális kajakkenu versenynek ad otthont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Hold-Dunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük e-heti szabad péntekünket, én Harmad Gabi vagyok, sziasztok, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás.
2: Sziasztok!
1: Szia Tamás! Vesz Józsit ma.
2: Szia Gabi!
1: Nélkülöznünk kell, de a komoly témákat viszont nem.
2: Mert... Ez nagy trauma nekem, mert mindenkinek azt mondtam, hogy ma lesz Józsi.
1: Hát akkor a szava hihetőséged most, ezzel megtudtuk, hogy
2: hát ez az.
1: Egyelő a nullával.
2: Azt hagyjál, de én is meglepődtem. Tehát...
1: Jó, hát
2: mondtam a szava hihetőséget, meg a szenilitásomat meg előre hoztam, de mindegy.
1: Hát igen, és azért az Józsinak se túl hízelgő, mert hogy ugye ő múlt héten volt, és te nem emlékszel rá.
2: Tehát,
1: ennyire felejthető volt a...
2: Hát valószínűleg nem akkor mondta el éppen a szopok lesz.
1: Igen, drámát, ez való mindegy. Igaz, ez való igaz, nem, ez egy másik alkalommal volt. Na mindegy, figyelj, vágjunk is bele szerintem akkor itt a komoly témákba, méghozzá most a helyi témákkal gondoltam kezdeni, mert több is van, ami aktuális, és szerintem az egyik legaktuális. Fajsúlyos, azt gondolom, hogy fajsúlyos, mert hogy Kapitány István ugye a Telex stúdiójában járt, és az energiaügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy évvégéig fogják befejezni a Paks 2 projekt felülvizsgálatát. Nyilván ebben semmi újdonság nincsen, hiszen eddig is tudtuk, hogy felülvizsgálat alatt áll. És eldönteni, hogy szükség van-e az újabb paksi reaktorokra a magyar energiarendszerbe. Na most teszem fel a kérdést. A paksiak átlettek verve a Tisza kampánya során, vagy pedig mindig is ezt kommunikálta a Tisza? Te hogy emlékszel rá?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy kicsit lebegtették, de én azt gondolom, hogy tehát én magam biztos, hogy mindent átnéznék, ha kell, ha nem, tehát nem gondolom, hogy baj az, hogy valamit átvilágítanak. Most az egy más kérdés, hogy ugye mi változott ahhoz képest, talán 1-2 milliárddal több vagy kevesebb, amit elloptak, már most elnézést a kifejezését, tehát hogy nem arra hasznosult, amire kellett volna, mert azért azt tudjuk, hogy elég sok pénz elment már Paks 2-re, és nem annyira látványosak még az eredmények, de igazából az, hogy kell-e ezt Magyarországra, vagy nem, azt szerintem nem az a pár 10 vagy 100 milliárd fogja eldönteni, hanem egy rendszerbe belefér, vagy nem. Éppen ma olvastam, hogy talán a G7-nek, vagy melyiknek volt egy ilyen pódium beszélgetése, vagy valamilyen előadás, és hogy Paks 1 nagyon igen, Paks 2 nem annyira. Gyerekek, én nem tudom, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy Paks 1 olyan sokáig bűködik. Tehát mire Paks 1-et be kell zárni, lehet, hogy addigra tudjuk csak felépíteni Paks 2-t.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, de most azért még egy picit a kampányból felolvasnék egy nyilatkozatot. Ugye Magyar Péter azt mondta, mi is ott voltunk, a rádió is kint volt, mi is lehoztuk, az összes paksi orgánum lehozta, hogy a növekvő energiaigények miatt az atomerőmű bővítésére és az üzemidő hosszabbításra is szükség lesz, mondta a Tisza pártelnöke. Ez a Sárgödör téren volt annak idején, amikor itt kampányolt, és ugye még most a Paks Pressnek az egyik cikkéből idézem, hogy a Paks 2 ügyében azt mondta, a jogosultsága nem vitatható a növekvő energiaigény miatt. Most pedig eljutottunk oda, hogy már azt vizsgálják, hogy egyáltalán szükség van-e.
2: Hát mondom, ez az, amit nem nagyon értek, hogy szükség vagy nem szükség. Az más kérdés, hogy megvalósítható-e ilyen előzmények után, vagy sem.
1: Uh-huh.
2: Vagy van ennél olcsóbb megoldás. Ezt nyilván mi nem tudjuk, bár mi nyilván nagyon Paks 2 pártiak vagyunk.
1: És egy évvel ezelőtt ezt nem tudtuk?
2: Hát
1: tehát a kampányban még nem tudtuk, hogy
2: mi tudjuk, akinek nincs rendek...
1: Mert a technológia azért ennyire gyorsan nem fejlődik, nem? Hogy egy év alatt hirtelen.
2: Én nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy nem tudjuk, hogy milyen az előkészítettsége, és mennyi pénzt költöttek erre.
1: Hát ezt most nem teljesen értem, mire gondolsz?
2: Hát most ne értsél félre, nyilván benne van a pakliba, hogy esetleg nem úgy van előkészítve, ahogyan kellene.
1: És ezt honnan tudjuk meg?
2: Mi se honnan. Ők majd ezt fogják állítani.
1: De mondjuk megtudhatnánk, ha a Paks 2 folyamatosan kommunikálna.
2: Persze, és biztos azzal fogja mondani, hogy ennyivel vagyunk lemaradva, vagy annyival vagyunk lemaradva. Tehát nyilván, amik kijönnek információk, azok soha nem kecsegtetőek.
1: Nem, azt se tudjuk, hogy hol tartanak sokszor.
2: Ha,
1: tehát most
2: nem
1: az,
2: tudjuk.
1: Hogy föl van téve mondjuk egy videó, amin éppen dolgozik valami munkagép, az szerintem édes kevés tájékoztatás szintjén, tehát azért ennél nyilván sokkal részletesebb tájékoztatásra lenne szükség. elég.
2: Hát főleg, ott kezdődik ott lenne
1: a dolog, mert ugye onnantól kezdve, hogy a maguk a paksi emberek se tudják azt, hogy egyébként mi történik a Paks 2 beruházáson, mint ahogy egyébként megjegyzem, hogy a Paks 1-ről is jóval kevesebbet tudunk, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt tudtunk, hogy éppen mikor van leállás, éppen mikor van ez, mikor van az, mert az Országos Atomenergia Hivatalnak a honlapjáról lehet legtöbb esetben tájékozódni ezekről, hiába keresed mondjuk a Paks 1-nek a honlapján ezeket az információkat. Zárójel bezárva, tehát nyilván sokkal jobb lenne az is, hogyha a tájékoztatás a Paks 2 részéről sokkal-sokkal intenzívebb lenne.
2: Hát meg őszintén lehetne beszélgetni.
1: Hát igen, az is
2: tehát ide lehetne hívni valakit, oké, rendben, menjünk végig, mennyi volt Brüsszel miatt, mennyi van a nem tudom miatt, miért van ekkora fluktuáció, mi az, amit rosszul hallunk, vagy nem hallunk rosszul, ők mennyire gondolják azt, hogy mondjuk szakember kéne a vezérigazgatónak, mert ugye ezt mi már nagyon sokszor végigrágtuk, és azért a Józsival ti ketten úgy gondoljátok, hogy mindenképpen én megengedőbb vagyok, de mi nem lehet egy ilyen kérdést feltenni mondjuk bárkinek?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy miért nem lehet.
2: Miért magunkban itt szerencsétlenkedünk egy olyan élethelyzetben, amit meg lehetne kérdezni valakitől?
1: Igen, hát ez
2: és lehet, hogy tudná választ.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Jó lenne, ha ilyen országban élnénk, ahol egyébként meg is válaszolnak, mert nem megsértődnének.
2: Ja, bocs, oké, az oktatásunk is ilyen? Hogy a gyerek megpróbál valamit megkérdezni a tanártól, és megsértődik? Vagy hogy van ez?
1: Hát azért azt gondolom, hogy sok esetben van erre példa ott.
2: Hát akkor mit, miért vagyunk
1: nem
2: meglepődve? Erről kéne lecserélni.
1: Senki nem. Oktatás, igen. Megint visszatértünk az alapokhoz, de nem egyébként azért szerintem ez olyan fontos dolog, hogy én azt gondolom, hogy kimondható, hogy a Tisza párt ilyen értelemben átverte a paksiakat, mert nem nyílt lapokkal játszott, és a kampányban teljesen mást kommunikált, mint amit most Kapitány István kommunikált, és nem lebegtették az én véleményem szerint, hanem egyszerűen azt mondták, hogy lesz, és most pedig azt mondták, hogy nem lesz. És hogy miért hozom ide ezt a témát, vagy hogy miért tartom én ezt fontosnak? A választók szempontjából tartom egy nagyon tanulságos dolognak, hogy ugye emlékszünk még rá, nyilván én is érintettje voltam az LMP-nek, ami nyíltan ugye kimondta, hogy az energia mixbe nem gondolkodik ugye atomenergiában, ezzel szemben ugye a Tisza párt az azt mondta, hogy de, gondolkodok atomenergiába, kell, sőt, itt van, amit az előbb felolvastam, és akkor tulajdonképpen kiderül, hogy hát azért mégse annyira. Tehát, hogy amíg a szavazat kell, a paksiak szavazata, vagy a paks környékiek, és azoknak a szavazata, akik egyébként az atomerőműben, vagy annak a környékén bármilyen módon dolgoznak, szükséges, addig azt kommunikálom, és amikor pedig már hatalomban vagyok, akkor elkezdek kihátrálni az eredeti állításomból, és természetesen hát jogászok vagyunk mind a ketten, szóval mindent is meg tudunk indokolni, meg lehet indokolni, ha akarunk, mindenféle érvekkel. Hát nem tudom, szerintem itt csak az egyenesség az, amit én ebbe a történetbe hiányolok, mert nem az a gond, hogy azt mondja, hogy esetlegesen ő Paks 2-ben nem gondolkodik, az a gond, hogy nem nyílt lapokkal játszik.
2: Hát majd 4 év múlva eldönthetjük, hogy mit akarunk ezzel, de azért nem szabad azt elfelejteni, hogy azért elég sokan jó szakemberek mondtak olyanokat például, hogy valamennyi presztízs beruházás beleértve Paks 2-t is le kell, kénytelenek leszünk leállítani, mert olyan helyzetben van az ország. Még mindig nem tudjuk egyébként mi átlagos halandók, hogy milyen állapotban van egyébként az ország gazdasága. Annyit éreztünk, hogy nem tetszett tőlük, különösebben ezért döntöttünk úgy, ahogy döntöttünk. Tehát, hogy le kell váltani a Fideszt. De még mindig nem tudjuk, hogy hányadán vagyunk, és a Fidesz továbbra is bekiabál a partvonalról, hogy nagyon jó, és most lesz elrontva minden, sőt, már most el van rontva minden. Én nem tudom, ennyi idat hogyan lehet, mert ugye ez a lehet tehetetlenségi erő, ez hihetetlen erős ebben a rendszerben. És nyilván ettől még nem azt jelenti, hogy a Tisza jól csinálja dolgokat, én 3-4-5 dolgot kapásba el tudok mondani, ami nem annyira tetszik gazdaságilag, és
1: érted, hát jó, nyilván tökéletes kormányzás nincsen, tehát lehet felsorolni most a Tisza kormány mellett pozitív irányba mutató intézkedéseket, és nyilván lehet felsorolni ő mellettük is rengeteg negatívat. Igazából itt most a paksiak szempontjából szerintem a legérdekesebb kérdés az az, hogy vajon december végéig, amikorra ez a felülvizsgálat ez megtörténik, akkor mi lesz a döntés, és hogy vajon majd esetlegesen Cseh Tamás országgyűlési képviselőt egy újabb olyan kérdéssel, vagy hát ilyen kérdéssel találhatja meg a helyi média, hogy hát nem ezt ígérte, mint ami aztán történt. Ugye?
2: Hát erre el tudja mondani, hogy annyira jól sikerült a Tiszának a kampány, és 141-en vagyunk benn, tehát én nekem csak egy szavazatom van.
1: Hát, ja, igen.
2: Jó,
1: erre mindig lehet.
2: De könyörgöm, miért nem tudhatjuk meg azt? Persze, hogy én egy az egyben Stockholm-szindrómás vagyok Paks 2-vel kapcsolatban is, de baromira jó lenne látni egy tényleg olyan levezetést, ami nem hitekről, reményekről és nem tudom micsodákról szól, hanem arról szól, hogy nézzétek, ez van. És így néz ki a történet. Akár megtérülése, akár. De emlékszem arra a megtérülési vitára, ami a szerződés aláírás akkor volt, hogy 50 megawatt per órás árok mellett soha nem fog megtérülni. Hol vannak ezek az árak?
1: Nem tudom, fogalmam sincs, hogy most mennyi.
2: Hát például, amikor csúcsidő van, és külföldről vettük a Paks egy leállását, akkor 500 meg 1000 megawatt volt csúcsidőben.
1: Na,
2: amiről
1: akkor...
2: a 7 és izé. Hát az hányszorosa?
1: Hát sokszorosa, de akkor...
2: Ugye? Tehát most akkor miről beszélünk? Az, hogy volt egy vita, ami akkor is vallási vita volt, már bocsánat érte, és most már szeretnék nem vallási vitát látni, hanem tényleg milyen környezeti kockázatok, mit jelent a Duna számára, vagy a Dunát tényleg el kell felejteni, mint a régi bio fauna, meg tehát annak a élővilágnak, ami volt, mert már nem lesz, mert egyszerűen trópusi az éghajlatunk, télen meg megfagy minden, tehát beszéljünk mindenről, hogy ezeknek az egésznek az áttekintése mellett mi a vége?
1: Így van. Hát beszéljünk erről.
2: Tehát mondjuk felnőttnek
1: most kéne. Most feldobtuk a labdát, úgyhogy várjuk a kormánynak és a Paks 2-nek a reakcióit.
2: Így van. Na. És ez egyébként még akkor is így van, hogyha egyébként folytatódik.
1: Így van.
2: Hogy miért?
1: Így van.
2: Tehát, hogy mik hozták ki?
1: Nyilván.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
3: Velünk minden piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással és Harmad Gabival. Az imént ugye Paks 2-ről beszélgettünk, és arról, hogy tulajdonképpen először mondta ki Kapitány István, hogy az ebben az időszakban, amióta kormányra kerültek, hogy igazából az van felülvizsgálat alatt, hogy egyáltalán szükség van-e a két új paksi blokkra, mert ugye eddig azt mondták, hogy azokra biztos, hogy szükség van. A kérdés az, hogy a konstrukció, amiben megszületett, az tovább tartható-e? És akkor most viszont folytassuk egy önkormányzati ügyen a Hajnal utca rekonstrukciójával. Ugye nem régiben, szeptember elején.
2: Ez önkormányzati?
1: Hát maga az
2: önkormányzat. Vagy csak a Paksot érinti?
1: Hát mert ugye hogy... topos, ez egy topos fejlesztés, amire az önkormányzat 400 valahány millió forintot nyert, a Hajnal utca és a, ha jól emlékszem, a Rózsa utca, vagy valami ilyesmi utca nevű, igen, Rózsa utca felújítására, teljes körű rekonstrukciójára. Ugye átvette a kivitelező a munkaterületet szeptember 7-én, és hát nem sokkal később ugye elkezdték a kivitelezést, feltúrták az utcát, és hát természetesen már ment is egy közérdekű bejelentés, illetve az önkormányzat ugye a lakosságtól kapott jelzést. Részben a zaj és a porterhelés, részben pedig azért, mert hogy a Hajnal utca rekonstrukciójához kapcsolódó munkálatok során a Rosti utcában lévő jelenleg üresen álló ingatlanokra kivitelező az ingatlanoknak a tulajdonosával kötött egy december 31-ig szóló szerződést, kizárólag a Hajnal utca rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok támogatása érdekében, és a kivitelező az ingatlanokat ideiglenes felvonulási területként és ideiglenes, hát mondjuk úgy ilyen depóként használja, hogy oda viszi ki a feltört betont, stb. Fönt az interneten lehetett képeket is látni ezzel kapcsolatban, amit a lakók készítettek, és hát ugye ezt kifogásolják bizonyos lakók. Hát nem tudom, hogy te hogy látod.
2: Teljesen normális végig.
1: Igen, de hogy látjuk, hogy látod ezt a dolgot, hogy ez egy jogos felháborodás, vagy pedig megint egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy kicsit idő előtti felháborodás.
2: Nagyon érdekes egyébként a történet, mert hallottam én is ugye erről, és már csak azért is, mert ugye nagyon komoly energiákat tettek az előkészítésébe, tehát a kommunikációba, ha jól emlékszem, mi is többször beszámoltunk róla, hogy lakógyűlés, majdnem falugyűlést mondtam, tehát lakógyűlést tartottak, akkor nem tudom én, a kukáktól kezdve a mindenre kiterjedően, mert ugye ott nem nagyon lehet közlekedni, és akkor stb. És olyan happynek tűnt az egész nekem, hogy jaj, milyen aranyos mindenki. Nyilván innentől kezdve én csak remélni tudom azt, hogy mondjam, tehát, hogy egyébként itt minden szabályos, de nyilván, hogyha a por mellettem száll, én nem örülnék neki annyira.
1: Na jó, de én mondjuk pont érintettje vagyok egy másik beruházásnak, mert ugye mellettünk pedig a Gesztenyés utcai parkoló újul meg, és sőt a Léna lakópark is nem messze tőlem épült, és nyilván ennek okán sokkal porosabb, akár a lakás is, mert ugye folyamatosan száll a por. Na de ezen most ne haragudj fölháborodni, hogy újul meg valami, és akkor nagyobb a por a megszokottnál. Hát nem, hogy örülnél neki, hogy megújul, és nyilván, hogyha majd december 31-e után, miután készen van a, vagy nem tudom, hogy mikor lesz pontosan az átadás, bocsánat, lehet, hogy nem december 31-e, csak maga ez a szerződés tart addig, de hogyha majd, amikor maga az a beruházásnak vége átadták, és ott marad ez a szemét, és nem töltötték vissza egyébként a betont például az útalapba, mert tudomásom szerint akár még ez is lehetne egy megoldás, hogy addig átmenetileg ott tárolom, és amikor újra elkezdem, vagy tehát amikor az útalapot elkezdem építeni, akkor betöltöm. Mindegy, zárójel bezárva. Szóval, hogyha utána is még ott van ez a szemét, akkor értem a felháborodást. Az, hogy por van, bocsi. Hát az nem tudsz úgy építkezni, hogy ne legyen por.
2: Várj, azért ez nem akármilyen por, ez azért beton ilyen-olyan-amolyan, tehát a porhoz képest azért lehet minőségi különbség, főleg egy olyan országban, ahol most rengeteget beszélnek, nem akarom mondani azt amiről, mert nehogy azt mondja valaki, hogy hát én azt mondtam, hogy ez van benne. Tehát itt viszont azért felvetődik bennem az a kérdés, hogyha már ennyire jól működött a kommunikáció, akkor az annyira bonyolult lett volna, meggyőzni a szomszédokat ez ügyben, hogy nem tudom én, tudjanak róla, hogy ilyen lesz, és nem tudom én.
1: De
2: is esetleg...
1: ne haragudj, most Tamás, tehát én szerintem itt nagyon-nagyon fordítva ülünk a lovon, vagy ül az a lovon a lakosság részéről, aki tehát gondoljuk már végig, tehát van egy utca, ami le van betonozva. Azt a betont ahhoz, hogy megcsináld, fel kell törni. Hoha!
2: Nem.
1: Most annak lesz ilyen következménye. Tehát miről beszélünk?
2: Hát ennek a pornak nem biztos, hogy ezt kétszer kell vele találkozni. Tehát, hogyha ennek mondjuk más megoldása is van, mint hogy a szomszédos telken legyen elhelyezve, amikor mondjuk leborítják és ismét száll a por, tehát nem csak akkor, amikor felverik, és ezt előre nem tudtad, hogy te kétszer fogsz vele találkozni, pedig egyébként egyszer is elég lenne, mert ugye elviszik, aztán minden rendben van. Nem tudom, mert nem vagyok benne.
0: Szabad péntek best of összeállítás most a Paks FM-en. Hello.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Oké, de most akkor nézzük meg akkor a vállalkozó oldalát, lehet, hogy sokkal többe kerül neki egyébként az, hogy mondjuk messzebb viszi el, és onnan hozza vissza, ha tételezzük fel, nem tudom, hogy így van-e, ez most nyilván az én részemről is egy feltételezés. De, tehát hogyha ez a szemét onnan nem kerül el, nyilván ott nem tárolhat hosszú távon ilyen típusú építési hulladékot. Az teljesen egyértelmű. Tehát valószínűleg azzal valami célja van az épített, vagy a kivitelezőnek. Ha viszont ott hagyja, akkor az egyértelmű, hogy ő jogszabályt szeget. Jogszabályt sértett, hiszen nem tárolhatná ott. De az, hogy egy idéglenesen fenntartott egy helyet, hogy ne kelljen neki rengeteg pénzt, környezetterhelést okoznia azzal,
2: az
1: hogy máshova viszi el. Hát amíg tart a beruházás.
2: De akkor valószínűleg ő kapott erre is engedélyt, hogy ott legyen a depója.
1: Nem, hogy hívják, tehát ez egy magánszemélye kötött.
2: Attól, hogy én kötök veled egy szerződést, hogy ott van fönt a telketek elég messze egyébként a várostól, kis túlzással, és atomhulladékot oda elteszünk,
1: erre mi ketten nem tudunk. Igen, jó, de ez meg a kormányhivatalnak a hatáskörre.
2: Na ez az, na
1: de például... ha kapott, akkor annak megint van valami oka, hogy kapott most.
2: Nem, nem az a baj, azt nem tudjuk, hogy kapott-e. Ha kapott, ki kell állni, és már előtte kellett volna kommunikálni ezt a dolgot, és ha tényleg annyival olcsóbb a vállalkozónak, akkor nem igaz, hogy nem lehet egy láda sört a szomszédoknak tenni, hogy a port öblítsék levele. Érted, mit akarok mondani?
1: Értem, de szerintem meg nem. Tehát én nem gondolom, hogy mindig le kell idézőjelbe fizetni a szomszédokat, mert most tulajdonképpen arról beszélsz,
2: hogy elmaradt a kommunikáció.
1: Nem maradt el a kommunikáció. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan valószínűleg az önkormányzat is később értesült erről, mert nem az önkormányzat adja ki azt a bizonyos engedélyt, hiszen a hulladék gazdálkodás a kormányhivatalhoz kapcsolódik.
2: Na de van ilyen engedély?
1: Nem tudom, hogy van-e, ez nem derül ki magából a...
2: Na jó lenne, mert akkor lenne miről beszélgetni. Kell engedély hozzá?
1: De én szerintem igen.
2: Van-e olyan időpont, hogy eddig itt tarthatom ezt a cuccot, de egyébként hosszú távon nem? Én azt gondolom, hogyha alapvetően akkor is kell egy ideiglenes engedély, mert ha valahol hosszú távon nem tarthatok valamit, akkor rövid távon se tarthatom. Anélkül, hogy ne kapnék egy jóváhagyást, mert ki dönti el, hogy mennyi a hosszú, meg ki a rövid?
1: Hát nem tudom, én szerintem itt megint egy kicsit, nem tudom, hogy ki az érintett lakó, mindegy, szerintem egy kicsit túlzásba esett, nálunk pont ugyanúgy a Gesztenyés úton, ugye ott föltörték a betont, ott volt x ideig ez a feltört beton, nem hepajozott senki, hogy miért van ott ez a beton, meg miért ott tárolja, meg szóval kicsit emberek, egy kicsit több türelmet. Tehát, hogyha valamit meg akarunk csinálni, igen, az jár kényelmetlenséggel. Lásd, csak otthon elkezdesz rendet rakni, először mindent szétpakolsz, mindent leveszel. Tehát sokkal nagyobb káosz van, amikor rendet akarsz rakni, és le akarod porolni, meg törölni az összes polcodat, mint amikor el se kezdted még. És utána mennyivel szebb, mert tisztább, meg mit tudom én, az illatok is mások, stb. Tehát könyörgöm, egy kicsivel több türelmet, emberek. Tehát én ezt nem hiszem el, hogy mindenen hepatizni kell.
2: Oké, de akkor mi? Oké, ők emberek, és nyűgösek. De az, akinek van ez a feladat a kis túlzása, és tényleg mindent beletett az önkormányzat, hogy jó legyen a kommunikáció, akkor csak egy kicsit kellett volna a kört bővíteni, hogy benneteket is fog érinteni.
1: Jaj, mert mindig mindenre lehet mondani, hogy még egy kicsit, meg izé. Nem, tehát tényleg itt a paksi önkormányzatban én azt gondolom, hogy nem hibáztak most teljesen függetlenül.
2: Én ezt nem tudom.
1: Mindenféle elköteleződés, vagy bármi nélkül mondhatom, ők igyekeztek kommunikálni, vannak mindig olyan váratlan helyzetek, amire reagálni kell, de sokszor ezek a váratlan helyzetek abból adódnak, hogy van egy olyan lakó, aki egyébként túllő egy picit a célon, és jóval előbb, és lehet, hogy teljesen fölöslegesen kezd el.
2: De akkor mi ebbe a bonyolult? Hát már régeségen be kellett volna mutatni, hogy az ott lehet az a depózni ott a cuccokat. És akkor neked meg semmi között nincs hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanakkor a joga is legyen meg mindenkinek hülyének lenni,
1: hát
2: bocsánat.
1: Az megvan. Na, sőt, élnek okay. is vele.
2: De az nincs baj, de akkor legyen megnyugtató, érted? De hát most egy csomó kérdésre nem tudunk válaszolni, ami lehet, hogy adekvát.
1: Igen, száll a por, amikor van egy felújítás, szörnyű, borzasztó. Na jó, tartsunk is egy szünetet, mert nem bírom ezt a nyomást.
0: Szabad péntek! Szabad péntek című műsorunk best of összeállítása.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad péntek, és Strasser Tamás és Harmad Gabi ezúttal a stúdióban. No, hát akkor folytassuk egy harmadik helyi témával, ugyanis nem tudom, hogy olvastad-e Hadházi Ákosnak a bejegyzését, miszerint az általa tett feljelentést tudod a szekszárdi húsipari területnek.
2: Hát amiről már beszéltünk is.
1: Igen, igen, tehát ugye ott újra próbálkozott, és gyakorlatilag ugye a rendőrség elutasította, és a mostani elutasítást ő úgy fogalmaz, hogy pontosan olyan cinikus és együgyű, mint az előző, az érvelés lényege. Igaz, hogy 8 év alatt semmire nem használták a szekszárdi romhalmaz, de onnan 25 kilométerre Pakson épültek lakókonténerek, és ugye ki tudja, hogy lehet, hogy egyszer majd még ott fognak. A feljelentés többi érvére nem is pazaroltak szót, írja ugye Hadházi Ákos, aki egyébként ebben a bejegyzésében arra is kitér, hogy tulajdonképpen, sőt, posztolt is egy közös fotót Sárosi József jelenlegi tiszás országgyűlési képviselőről, ugye ez a szekszárdi körzet, vagy ő a szekszárdi körzetnek a képviselője, illetve Kapitány Zsoltról, aki egyébként a szekszárdi húsüzemnek a tulajdonosa volt, akitől annak idején megvette a Pipnon Profit Kft. Másfél milliárd körüli forintért a húsipari területet, úgyhogy ő előtte egyébként 300 millió forintért vette meg, és hát róla pedig köztudott, Kapitány Zsoltról, hogy egy fideszes háttéremberről beszélünk, úgyhogy itt ilyen féle összefonódásokat is feltárt Hadházi Ákos, illetve azt is írta, hogy már a paksi földmútyi ügyében, amit korábban a Paks Szabad Péntekben is megbeszéltünk Józsival, és veled, hogy százszoros áron adták el ugye a földeket, amik ott közel vannak az erőműberuházáshoz, na hát, hogy tulajdonképpen ott is van tiszás politikusi érdekeltség, és hogy ezekről is hamarosan majd posztolni fog, hogyha bizonyítékokat teljes mértékben összegyűjtötte. Mit szólsz ehhez a hírhez?
2: Hát mit lehet ezt hozzászólni? De most őszintén, tehát annyit beszéltünk már róla egy évek.
1: Meglepett egyébként, hogy a rendőrség nem változtatott most a rendszerváltás után sem az álláspontján? Vagy pedig ez számodra egy biztosíték arra, hogy mindenkor úgy végzik a munkájukat, hogy szakmailag
2: az alátámasztott. Az a baj, hogy bármi lett volna az eredmény, egyiken se lepődök már meg. Tehát egész odáig tudtam a választ, ameddig fel nem tetted jól a kérdést, hogy erre számítottam, és tényleg igazából nem számítottam semmire, mert így is bele lehet, meg úgy is bele lehet tenni a történetet. Én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben egy kicsit az az érzésem, hogy akkor lesz valami, amikor konkrétan kiderül, hogy XY XY-nak a zsebébe tett.
1: Ami meg nem fog, mert ugye nem, tehát erre...
2: Nem tudjuk, mert azért nagyon érdekes élethelyzeteket tud hozni a világ, tehát a legtöbb botrány az abból fakad, hogy valaki valamikor megsértődik.
1: Mondjuk ez igaz, hogy tehát, össze lehet veszni még a
2: ugye? Tehát igen. Igen, és hogy te miért nem álltál ki, és csúnyán néztél, csak nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy bármi elképzelhető, és ugye most már kevésbé van bármi is, ami visszatartana, tehát ezért nagyon izgalmas szerintem a történet. De nagyon erős. Tehát itt volt nálunk ugye János is többször is elmondta, hogy igazából szakértők szerint sem lehet rágán megvéve, hiszen zöldmezős bárőházes, mert ugye ott azon a környéken van a szekszárdi ipari park egy része, vagy hogy
1: hát
2: mondjam.
1: Hát az tulajdonképpen az ipari parkban van.
2: Igen, tehát igen, csak hogy igen. Csak hogy ezek relatíve új, és hogy effektív ugyanennyiért, vagy még drágábban vették a zöld termőföldet. Uh-huh. A különböző gyárak felépítéséhez. Amik egyébként azóta is jól működnek, van kibocsátás, stb. Tehát nehéz elképzelni, hogy ott nem tudom én fal megoldás volt, tehát hogy úgy csinálunk, mintha aztán közben nem. Nem, hát úgy néz ki, hogy gyárat akartak építeni, felépítették a gyárat, és az működik is.
1: Uh-huh. Hát meg egyébként azért azt hozzá kell tenni nemzetközi összehasonlításba is.

0: irodaház, ami valamilyen módon kapcsolódik hozzá, ez szerintem egyáltalán nem volt ördögtől való. Én nem tudom megítélni ezeket a értékbecsléseket, hogy ezek mi alapján, hogyan.
1: De mindenki ebből fog bújni, erről
0: de nyilván erről van szó, és erről már többször beszélgettünk, és nekem ez a meggyőződésem a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán is, hogy teljesen hát hogy mondjam, tehát olyan ügyeken fogják túráztatni azokat az embereket, akik ott fognak dolgozni, ami tulajdonképpen már az elejétől fogva szerintem nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy meg sem, tehát hogy nem lehet igazából, nem lehet megfogni, mert megvizsgálhatják százszorosan is.
1: Meg lehet, csak azt gondolom másként kéne, tehát az emberi tényezők, tehát amiről be egyébként a választás kapcsán, vagy a választási időszakban sok volt a szó. Azt gondolom, ha egyszer valaki elkezd rendesen énekelni, vagy hogy mondjam, tehát az lesz csak a, tehát tudod, szokták mondani, hogy a bizonyítékok koronája a királynője az, amikor bevallás van. Tehát amikor már olyan helyzetbe kerül a valaki, és hát erre kíváncsiak leszünk, tehát hogy nagyon nehéz úgy, nem az a baj egyébként az újjáépítés meg az elszámoltatás kapcsán, hanem amikor más mozit nézünk. Emlékszel, amikor ki volt írva a tévé elsötétedése az M1 kapcsán, hogy én azt mondtam neked, hogy ez nagyon furcsán adja ki magát, hogy mások azt mondják, hogy az én nevemben. Igen, van jogutód, értettem én ott is, hogy ugye az új vezetők a jogutódok, és így mondhatják, de amikor megkérdezték a Gulyást, aki az M5-nek volt a csatorna igazgatója, akit a múltkor kirúgtak, hogy mit érzett, és nem érti, hogy miről beszélünk. Tehát nem fogunk tudni addig valamit rendbe tenni, amikor ő abszolút nem érti azt, hogy mi miről beszélünk, miközben én nagyon sok műsorát néztem. Én ezt elárulom, hogy sajnos ez itt a kérdést, ezt elég sokszor megnéztem, és attól tudtam volna kitépni az összes hajamat, hogy nagyon jó problémafelvetések voltak, tehát nagyon jó kérdések, és utána betettek 4 olyan embert, aki ugyanazt a hülyeséget, beleértve egyébként a műsorvezetőt is, akinek nem az lett volna a dolga, hogy súlykolja vele bennem, hogy mit gondolhatok. Az nem vita.
0: Ez így van.
1: Szerintem. De aztán lehet, hogy újra definiálják, de én rossz iskolába jártam.
0: Jó. Oké, na viszont arról még beszéljünk egy kicsit, hogy szerinted Sárosi József személyének Kapitány Zsolt személye árt-e, árthat-e, illetve az, hogy...
1: Hát javítani nem javít.
0: Jó, de alapvetően egyébként magában az, hogy valakinek ismered, fideszes, vagy ismered,
1: esetleg barátod. Tudom,
0: esetleg barátod, nem feltétlenül kellene, hogy azt jelentse, hogy mondjuk a politikai karrieredre ez negatív hatást gyakorol, és egyébként ami érdekessé teszi még ezt az egész hadházi posztot, ugye hadházi Ákos szekszárdi, tehát igen. Hogy vajon az, hogy szekszárdi, vagy hadházi
1: és
0: Ákos...
1: És valamikor biztos jobban volt a Zsolttal, mert hogy...
0: Igen, mert ő maga is egyébként fideszes volt.
1: Tehát... Bocsánat, tehát igen. De lehet, hogy tud is
0: lehet,
1: valami.
0: Lehet, hogy neki is van közös képe egyébként. Igen.
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség iráta, a legfrissebb gazdasági adatok és elemzői értékelések szerint, adta hírül az MTI. A szakértők rámutattak, a munkaerőpiaci mutatók romlása mögött a globális gazdasági lassulás, a csökkenő ipari megrendelések, valamint a vállalatok óvatosabb felvételi politikája áll. Az elemzés kitér arra is, hogy bár bizonyos szektorokban továbbra is jelen van a szakemberhiány, az összevont munkanélküliségi mutatók folyamatos emelkedést mutatnak. A szakértők szerint a munkaerőpiac stabilizálódásához, a beruházások élénkülésére és a külső piaci kereslet tartós javulására lenne szükség a következő időszakban. Ismét megszervezik az Erőművek Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint az akció keretében az érdeklődők ingyenesen tekinthetnek be a csatlakozó energetikai létesítmények és erőművek működésébe. A látogatók szakértővezetők segítségével ismerkedhetnek meg a villamosenergia és hőtermelés technológiai folyamataival, valamint a lakossági ellátást biztosító hálózatok működésével. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sporthetet szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete, minden mozgás számít és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spisz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt rádiónknak a sporthét fontosságáról.
3: Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy mely sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
2: Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra, melynek reggel 3:49-kor van a találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 4:49-kor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra a Dunakömlődi óvodánál indul, érinti a Lusszóniumot, majd Pakson a Szent István téren ér véget.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paksfm. This is the week.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel és tanúságos dologgal lesz dolgunk. Új agyi implantátum segíthet bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például földek, amelyeket a mezőgazdaságba vonnak be. Erről is szó lesz. Elindult egy új robottaxi szolgáltatás, egyelőre nem Magyarországon, olyan robottaxikról van szó, amelyeknek már kormánya és pedálya sincs, és fellőttek szeptemberben egy új műholdat, amely többek között a klímaváltozás eredményeit, illetve folyamatait fogja rögzíteni és elemezni. Erről is szó lesz, és arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét. Ez sem egy mindennapi téma a tudomány világában. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, már is vágjunk bele, és kezdjük az érdekességek és az aktualitások mellett a tanúságosabb tudományos hírekkel. Bizonyára sokan hallottak róla, hiszen rengeteget szerepelt a hírekben, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú mesterséges intelligencia chatbottal tervezget erőszakos támadást. Az eset kétségkívül érdekes a tudományos, illetve technológiai tudományos szempontból is, hiszen a mesterséges intelligencia használatáról van szó. Ha annak segítségével lepleznek le egy esetleges bűncselekményt, az nyilván pozitívumnak számít, viszont van az éremnek egy másik oldala is. Egy biztos, ez a rendkívül aggasztó hazai eset pontosan rávilágít arra, hogy a legmodernebb technológia miként válhat a legsúlyosabb bűncselekmények előkészítésének eszközévé, ebből a szempontból is nézhetjük, fogalmaz a rakéta. Ha valaki nem tudná, hogy miről van szó, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Terror Elhárítási Központ, vagyis a TEC közreműködésével fogta el azt a 16 éves győri fiatalt, aki a gyanú szerint tömeggyilkosságra készült. Mindez onnan derült ki, hogy a fiú a mesterséges intelligenciával beszélgetett többek között fegyverek beszerzéséről. A használt AI chatbotot fejlesztő vállalat automatikus biztonsági szűrői viszont észlelték a beszélgetés veszélyét, hogy a felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekről cseveg a szoftverrel. Az amerikai cég jelezte mindezt az FBI-nak, az azonnal továbbította az információt a magyarországi nyomozóknak, vagyis a tragédiát egy villámgyors nemzetközi riasztási lánc előzte meg. A magyar nyomozók a hálózati adatok alapján azonosították a győri fiatalt, majd szeptember 15-én lecsaptak rá az otthonában, ahol lefoglalták a digitális eszközeit, a telefonját és a számítógépét is, a fiatal korút terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amiért a hatályos jogszabályok szerint akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A magyarországi rendőrség ezután több figyelmeztetést is kiadott az online térben történő megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozták többek között ezek alatt a figyelmeztetések alatt azt, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. A különböző platformokon, így a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használatakor is felelősséget kell vállalnunk a kijelentéseinkért. A hatóságok szerint az ilyen jellegű kijelentésekért már 12 éves kortól felelősségre lehet vonni egy fiatalt, de az ügynek egyébként is óriási tanúsága van gyerekek és felnőttek számára is, tehát, ami a legfontosabb, az online térben semmi nem marad rejtve, ha ismerjük a technológia világát, használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor sem mindegy, hogy mikor, miről csevegünk vele.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Galaxy FM.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Szeptember 15-én sikeresen felbocsátották az Európai Unió Copernicus programjának Sentinel 3C nevű műholdját. Ez a műhold a 2030-as évekbe nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését is, írja a rakéta. No, lássuk, hogy egészen pontosan mi lesz a dolga ennek a műholdnak. Szerintem rendkívül izgalmas a feladata, arról nem is beszélve, hogy a klímaváltozásunkkal is összefügg. Magát a Sentinel 3 műhold sorozat harmadik tagját, tehát egy keddi napon, közép-európai idő szerint 3 óra 21 perckor indították Franciaországból egy űrkikötőből. A repülés irányítók röviddel a kilövés után már fogták is a jelét, megerősítve, hogy levált a hordozó rakétáról, és kinyitotta az áram ellátását biztosító napelemeket. Ez a műhold a Copernicus család egyik legsokoldalúbb küldetése. Adatai alapul szolgálnak majd a napi óceáni előrejelzésekhez, segítenek az erdőtüzek észlelésében, valamint nyomon követik a vízminőséget és azokat a hosszú távú változásokat, amelyekre az éghajlattudomány támaszkodik. Egyébként a Sentinel-3 sorozat tagjai immár egy évtizede figyelik bolygónk óceánjait, szárazföldjeit és jégtakaróját, valamint a Föld légkörét. Adataik mára több egyéb alkalmazás mellett a klímakutatás fontos segítőjévé váltak. A Sentinel 3A 2016-ban, társa a 3B pedig 18-ban állt pályára. Ezek az űreszközök egyaránt mérik az óceánok és a szárazföld felszíni hőmérsékletét, valamint a tengerszintet. Nagy látómezejű műszereik vannak, kiterjedt területeket képesek egyszerre felmérni, így párban repülve napi rendszerességgel biztosítják a teljes földfelszín lefedettséget. Ami pedig a mostani műholdat, a Sentinel 3-at illeti, nem csak a lassú, évtizedes változásokat, hanem a szélsőséges eseményeket is figyeli. A felszíni hőmérséklet mérései látványosan megmutatják például a hőhullámok kiterjedését és intenzitását. Ezen kívül a műholdak a növényzet állapotáról is információt szolgáltatnak, így követhető például az aszályok hatása, az erdőborítás változása és a földhasználat alakulása. Különösen fontos alkalmazási terület az erdőtüzek megfigyelése, a műholdak jól használhatók és aktív tüzek felismerésére, valamint a leégett területek azonosítására is alkalmasak. Emellett kevésbé közismert, hogy a Sentinel-3 a légköri üvegházhatású gázok vizsgálatában is szerepet kapott. És még egy érdekesség, a műholdnak radaros magasságmérője is van, amellyel folyók és tavak vízszintjét is meg tudja határozni, így az adatok árvizek és aszályok követésében, illetve a globális vízkörforgás kutatásában is hasznosíthatók. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, nem is akármivel, feltöltötték egy muslica teljes agyát az egyik legnépszerűbb videós játékba, és megnézték, hogy miként viselkedne a digitális világban egy karakter, ha konkrétan az ecet muslica feltérképezett agya irányítaná. Egyébként az ecet muslica agyát évek óta tanulmányozzák a tudósok, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni a mindössze mákszemnyi muslica agyat.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Paks FM.

0: Relax FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Feltöltötték egy muslica teljes agyát a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Arról a játékról van szó, amely kockákból építkező kreatív túlélő játékként, vagy digitális legóként is ismert. És hogy miért akarja valaki ebbe a játékba beépíteni a muslica agyát, illetve feltölteni, már is elmondom. Évek óta tanulmányozzák egyébként a tudósok az ecet muslica agyát. Nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni. Ezen a téren történt is már áttörés egyébként. Amerikai kutatók még 2024-ben a mesterséges intelligencia bevonásával az egész mákszem méretű agyat fel tudták térképezni, írja a HVG. Mondom számokban, hogy mit találtak a muslica agyában. 139.255 darab idegsejtet, valamint az ezeket összekapcsoló nagyjából 50 méternyi kapcsolatot. Ezt mind le tudták modellezni. Elképesztő. A Cambridge-i egyetem kutatói szerint egyébként mindez azért óriási áttörés, mert ezek az állatok, a muslicák képesek repülni, sétálni, tájékozódni, sőt, a nőstényeknek még énekelnek is a hímek. Az, hogy ezt az agyat sikerült feltérképezni, már önmagában is a tudományos fantasztikum határát súrolja. Az igazi csavar azonban csak most jött el a történetben, ugyanis egy YouTube videós olyasmit tett, amit korábban még senki, feltöltötte az ecet muslica agyát, pontosabban annak térképét ebbe a bizonyos videós játékba, majd hagyta, hogy az interakcióba lépjen az új digitális környezettel. A videós szerint az első dolog az volt, hogy a digitális másolatot megtanította félni. Szerinte ugyanis a haláltól való félelem az egyik legfőbb tényező, ami életben tartja a tudatot. Ezt úgy oldotta meg, hogy egy objektumot közelített hozzá, ami egyre nagyobbá vált. Ez lényegében ugyanaz a helyzet, amikor az ember például vezet, és azt látja, hogy egy autó közeledik felé a sávjában. A közeledő autó egyre nagyobbá válik, az agy pedig azonnal észleli, hogy ez egy veszélyhelyzet, amit el kell kerülni. A dolog egyébként nem ment állítólag elsőre könnyen, mert a videós elfelejtette a rendszerhez hozzáadni az irányítás képességét, így a modell ugrált és körbe-körbe haladt, mert nem tudott másként kitérni a tárgy elől. Emellett olyan képességekkel ruházta fel a digitális másolatot, muslica agy másolatot, mint a látás, a hallás vagy a tapintás. Kiderült, hogy a hallást és a tapintás érzékelést ugyanaz az agyi terület irányítja, hiába van különböző érzékelési módról szó. Ezen kívül a videós úgy építette be a hangérzékelést a modellbe, hogy a digitális agy jelet kapjon, vagyis halljon, és beprogramozta az éhségérzetet is, ami lényegében úgy történt, hogy az avatar energiaszintje repülés közben folyamatosan csökkent. Kiderült, hogy a digitális agy képes tájékozódni a játékban. Igaz, a videósnak ki kellett jelölnie egy területet, ahová az avatárnak mindig vissza kellett térnie. Elképesztő, én nem is tudom, hogy tud engem mindenki vagy bárki is követni. Tehát egy muslica agyának a térképét programozták be, tulajdonképpen illetve töltötték fel ebbe a videós játékba, és még egy érdekesség, a videós arra is kíváncsi volt, hogy miként szaporodna az állat a digitális térben, a probléma viszont az volt, hogy a tudósok által feltérképezett agy egy nőstényé volt, így hiányzott belőle az udvarlás, amit a természetben a hímek tesznek meg. Végül sikerült egyébként egy ilyen modellt is beszereznie, így az avatar udvarolni is megtanult. Mindentől függetlenül a kísérlet lenyűgözte a tudomány világát, és jól mutatja, hogy mennyi mindent kell még megismerni ahhoz, hogy tisztában legyen az ember akárcsak a tudat fogalmával.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Fox FM. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit.
2: hold.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Elindult, és már az utakon van egy olyan új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincsen, úgyhogy ha véletlenül belehuppanna egy sofőr, egy emberi sofőr, hogy kisegítse a járművet, bizony nem tudná megtenni. Ezt a robottaxit egyébként 2 évvel ezelőtt már bemutatták, viszont most érkezett el a pillanat, hogy valóban utasokat kezdett el szállítani. Méghozzá szeptember 3-án, tehát önvezető taxiról van szó, amely kimondottan egy 2 személyes elektromos autó egyébként. Ezt a robottaxit egyébként Elon Musk cége tervezte, és azt mondják, hogy a feltaláló önvezetésről alkotott elképzelésének eddigi legnagyobb próbája. No, de hogyan működik, hogyha nincs se pedálja, se kormánya, nos, kamerákat és radarokat használ arra, hogy a környezetét érzékelje? Elon Musk évek óta azzal érvel, hogy ha az ember 2 szemmel képes vezetni, akkor a megfelelő szoftverrel a kamerák is elegendők lehetnek. Ez a robottaxi egyébként egészen pontosan 8 kamerával figyeli a környezetét, és nincs tehát az autóban olyan sofőr, aki szükség esetén átvehetné az irányítást. Egyébként éppen ez a megközelítés választja el ezt a vadonatúj robottaxit az eddigiektől, amelyek már az utakon fellelhetőek, többek között az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek a robottaxinak a kamerái lézer segítségével közvetlenül képesek felmérni a tárgyak távolságát, 3-dimenziós helyzetét, de más előnye is vannak ennek a vadonatúj robottaxinak. Az, hogy miután a gyártás alatt kihagyták belőle a kormányt, a pedálokat és több más emberi vezetéshez szükséges alkatrészt, így a cég szerint sokkal egyszerűbb lesz, illetve olcsóbb az előállítása. Mindemellett azért bizonyos jogi problémákat, illetve kérdéseket felvetett ennek a vadonatúj robottaxinak az útra bocsájtása. Az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hatóság vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a cég megfelelően igazolta-e a robottaxi megfelelőségét a szövetségi biztonsági előírásoknak. A jelenlegi szabályok több olyan felszerelést is előírnak, például a kormányt, a fékpedált és a tükröket is, amelyek ezen a robottaxin nincsenek. Úgyhogy ha a jogi problémák elgördülnek, már csak az a kérdés, hogy kinek van bizalma beülni egy robottaxiba. Az önvezető autók, a jövő autói, állítják azok a kutatók, akik a tudománynak ezzel a szegmensével foglalkoznak, miközben jó, ha tudjuk, hogy az önvezető autók, vagy úgy is mondhatnám, rádióvezérlésű távirányítású járművek nem a 21. század találmányai, az első rádióvezérlésű távirányítású járművet már egy spanyol mérnök 1904-ben megalkotott, akkor az egy rádióvezérelt 3-kerekű volt, az első valós, rádióval irányított, teljes méretű autót 1925-ben mutatta be Francis P. Houdina New Yorkban. Az amerikai villamosmérnök és feltaláló tulajdonképpen ezzel írta be magát a technológia történetébe. Érdekesség, hogy a híres mágus Harry Houdini, aki ugye Budapesten látta meg a napvilágot Weiss Erik néven 1874-ben, de aztán amerikai illúzionista és bűvészként ismerte meg a nagyvilág, szóval Harry Houdini beperelte a Houdina céget névlopás miatt, mert azt hitte, hogy a feltaláló csak az ő jól csengő művész nevét akarja felhasználni a család üzlethez. Végül kiderült, hogy a feltalálót valóban Francis P. Houdinának hívták, így a pert elvetették.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A forró asztályos nyár után beléptünk az őszbe. Ki az, aki meg tudta tartani a nyár alatt a szép zöld gyepét? Aki megtartotta, arra lehet, hogy egy kicsit rosszallóan néztek a szomszédok, hogy vajon miért és hogyan locsolta, de én most mégis azt mondom, hogy beszélgessünk a szép zöld gyepről, no nem arról, amit úgymond mesterségesen telepítünk, hanem a természetes gyepekről. Egy gyepes terület az avatatlan szem számára csak száraz kórókat és kókadozó füvet jelent esetleg, holott a mérsékelt égövben ezek a leginkább fajgazdag területek közé tartoznak. Milyen területekre gondolok? Például az észak-amerikai prérik, az eurázsiai sztyeppék, a dél-amerikai pampák, az afrikai veldek vagy a szavannák olyan természetes ősgyepeket jelentenek, ahol a különféle füvek mellett más lágyszárú növények és rengeteg virág él. Az se szokatlan, ha egyetlen egy négyzetméternyi gyep területen 40 vagy 80 növényfaj is megél, sőt, van még ennél gazdagabb terület is, több rekorder gyep is létezik földbolygónkon. A világrekordot egy argentin gyep tartja, ahol egyetlen négyzetméteren 89 különböző növényfajt számláltak össze egyetlen egy négyzetméteren, és ez nem számít egyedi kiugró értéknek, számos gyep rendelkezik hasonló rekorder növénygazdagsággal, írja a National Geographic. A gyepes területek bolygónk szárazföldjeinek egyébként közel negyedét fedik le, és mintegy 1 milliárd ember számára nyújtanak megélhetést. Ez a növényi fajgazdagság azzal is jár, hogy rengeteg állat számára is jó életfeltételeket adnak a gyepek. Ízelt lábúak tömegei élnek itt, amelyek élelmet jelentenek a madarak, a kisemlősök vagy a hüllők számára. Ezen felül a gyepek hatalmas mennyiségű megkötött szenet tárolnak a gyökerekkel átszőtt talajukban, és innen egy tűz után, például egy tűzeset után gyorsan képesek újra megújulni, miközben a tűz csak kevés szén légkörbe jutásával jár. Sajnálatos módon azonban az, ami a vadvirágok számára gyakran ideálissá teszi a gyepeket, a mezőgazdaság számára is vonzó. A tápanyagokban rendkívül gazdag talaj miatt világszerte rengeteg ősgyepet feltört már az ember, és bevetette mondjuk kukoricával, búzával vagy szójával. Egy kutatócsoport, amelyet a Michigan Állami Egyetem szakembere vezetett, azt mérte fel, hogy vajon képes-e egy már feltört gyep valaha is eredeti gazdagságát elérve megújulni. No de elő azzal a számmal, 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, ez lett a kutatás eredménye. Egyébként, miközben a világ füves térségeinek igen jelentős részét feltörték és mezőgazdasági területté alakították, viszont számos helyen a farmokon felhagytak a gazdálkodással, így ott lehetősége nyílna a gyepnek a terület visszahódítására, viszont a vizsgálatok azt mutatták, hogy teljesen mindegy, hogy földrajzilag hol helyezkedik el egy ilyen úgynevezett másodlagos visszahódítható gyep terület, annak a tulajdonságai mindenütt azonosak, az egyszer is feltört gyepek elveszítik az évelő növényeiket és azokat, amelyeknek kemény, ellenálló levele van. Ezek olyan tulajdonságok, amelyekkel a növény az aszály, a tűz vagy az állatok rágása ellen védekezik. Általában ezek a fajok különösen lassú növekedésűek egyébként. Amikor viszont visszahódít egy területet a gyep, ott a gyors növekedésű növények a nyertesek, így a lassú növekedésű fajok nem tudják velük felvenni a versenyt. Tehát, hogyha természetes módon hagyjuk újra a gyepet megújulni, akkor sem lesz már a régi.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az orvostudomány híreivel folytatjuk, ugyanis új agyi implantátum segít a bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Egyébként korábbi agyi implantátumokkal a paralízises, azaz bénult betegek vagy beszélni, vagy mozdulatokat tenni már tudtak, ezzel az új eszközzel viszont mindkettő egyszerre válik lehetővé, és ebben egy avatár segíti őket, ezzel lehetővé válik számukra az árnyaltabb kommunikáció is, adta hírül a Covid. A mindennapi életben a gesztusoknak egyébként is nagyon fontos szerepük van, ezt elítja Samantha Brosler, a Kaliforniai Egyetem kutatója. Gondoljunk csak bele, ha azt akarjuk mondani, hogy talán, akkor arra sem az igenes, sem a nemes bólintás nem jó és nem megfelelő, tehát az árnyaltabb kifejezés nagyon-nagyon fontos a kommunikációnkban. Ami ezt az új agyi implantátumot

0: fejrázás, hol külön, hol a beszéddel és a mozgással egyszerre kísérletezve. A kutatók ezt követően személyre szabott gépi tanulási modelleket tanítottak be, hogy azok előre jelezzék a résztvevők szándékolt mondatait és gesztusait. A modellek tesztelése érdekében a résztvevők megpróbálták megismételni a képernyőn megjelenő különböző mondat, illetve gesztuspárokat. A modellek előrejelzéseit használták fel a résztvevőkre hasonlító avatar mozgásának vezérlésére, miközben a beszédre vonatkozó előrejelzések felvillantak a képernyőn. A kutatók szerint egyébként azért döntöttek avatarok használata mellett, ahelyett, hogy a résztvevők maguk beszéltek és gesztikuláltak volna, mert ez azt bizonyította, hogy mindkét cselekvés egyszerre dekódolható az agyi aktivitásból. Az első alanyi tervezett gesztusait és beszédét 88, illetve 84%-os pontossággal jelezték előre, a második esetében ez az arány 66, illetve 70% volt. A kutatók szerint a csapat a pontosságon dolgozik tovább, képezve a modelleket és finomítva az algoritmusokat. Szerintük a jövőbeli modellek képesek lehetnek az ember testét is mozgatni, ha elég jó állapotban vannak az ízületei és izmai az adott betegnek, valamint a szintetikus beszédhangot is elő fogják tudni állítani, és ebben az esetben nem lesz szükség avatarra. Teljesen lebénult emberek tudnának esetleg újra beszélni vagy mozogni? Azt hiszem, hogy mindig ezek a jó hírek a tudomány mai világából. Magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy elindult egy új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincs. Megnéztük, hogy mi történt akkor, amikor egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Foglalkoztunk annak az új műholdnak a felbocsátásával, amely többek között a klímaváltozás kapcsán képes majd megfigyelni időjárási és meteorológiai jelentéseket. És a mesterséges intelligencia is témánk volt annak a győri fiatalembernek a példája kapcsán, aki chatbottal tervezgetett erőszakos támadást, de az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú erről beszélget a mesterséges intelligenciával. Bárhol és bármivel is foglalkozzunk, legyünk óvatosak, megfontoltak és bölcsek, éljünk természetesen, a lehető legtermészetközelibb módon, de figyeljünk rá, hogy hol tart a tudomány mai állása. És Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozzák a külföldi származású tanulók arányát az iskolai osztályokban Olaszországban, számolt be a döntésről az MTI. Az olasz oktatási minisztérium intézkedése értelmében a jövőben egyetlen osztályban sem haladhatja meg a külföldi diákok aránya, a meghatározott plafont a hatékonyabb integráció és az oktatás színvonalának megőrzése érdekében. A szabályozás célja, hogy elősegítse az olasz nyelv gyorsabb elsajátítását és megakadályozza az elkülönülést az oktatási intézményekben. A tárca emellett kiegészítő nyelvi képzéseket és felzárkóztató programokat is biztosít azoknak a gyerekeknek, akik nem beszélik megfelelő szinten az olasz nyelvet. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete.
3: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pince sorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödör tér felülnézetből két szilvamag alakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven présázas terület.
2: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
3: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
2: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Regionális kajakkenu versenynek ad otthont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Hold-Dunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
4: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
4: Annál inkább.
0: Kezdődik a Top 50.
4: Top 50.
0: Pörgessétek le velünk a Pax FM hivatalos lágerlistáját. Délután 3-tól este 6-ig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
5: Vidám délután önfelett rádiózást és jó kikapcsolódást. Inkább ti kapcsolódjatok ki, mint a rádiótok. Annál is inkább, mert elindul a hivatalos slágerlista a Top 50, amelyben a 46. lesz majd H és az R&B, itt lesz Diaz is, a Méreg című dala a 47. igazán mély tartalommal és mondani valóval. Taylor Swift Opalite dala a 48. Boldizsár, egy újdonság, a Csillagképek, érdemes lesz rá odafigyelni, amit nem sokára hallhattok is a 49. hely. És egy újabb, új belépő, ez pedig Joe Ecori újdonsága, a Phases, amely nálunk most az 50. Jó szórakozást, Olasz Gabi vagyok, tekerjétek fel a hangerőt.
0: Top 50, a Pax FM
6: 50.

0: Ez a dal szintén a TikTokról lett igazán ismert, és ott ment óriásit. H és az R&B a 46. helyről. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos slágerlistája, a Top 50, és olyan dalok érkeznek a folytatásban, mint mondjuk ti idei újdonsága, Van valami, mely a 41. lesz. Hugo Jamaican című dala a 42. Itt lesz a TNT is, az ugye itt alszol a 43. helyről szólalhat meg. Chris de Sarandi újdonsága a Good Old Days a 44. és itt van Bíró Csongor is. Ez pedig a Macska köve.
1: Top 50. A Paks FM.
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

Tíden énekelt, a 41. helyről szólt a Van Valami. És hogy mi van még a folytatásban? Például Martin Garrix Ed Sheerannel közös újdonsága a Repeat, itt a 36. helyen. Itt lesz majd Dash, Young Fly és a Kis Kece a 37-en. Kygo a Save My Love-ot hozza a 38. helyre. A BSV az Always Be Mine-nal támad a 39. helyen. És itt egy újdonság, ez az Edge of Desire, ő pedig Jonas Blue.

0: rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 37.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran is egymásra talált, a közös gyümölcs pedig a Repeat It címet kapta, és a 36. volt a héten a Paks FM Top 50-ében. Megyünk tovább jó zenével, a következő órában találkozhatunk majd a Kuplung zenekar újdonságával, a Tényleg fáj a 31. lesz. Olivia Rodrigo is hozott egy új szerzeményt, a Drop Dead a 32. lesz. Lengyel Johannával sem találkoztunk túl gyakran, minden esetre az Egyenes út egyre többször itt lesz majd a 33. helyen. Új belépő Marandi felvétele a Miss Kali, most viszont jöhet Freddy, ezúttal Lotfi Begivel közösen a Pain and Glory-val.
1: Top 50. A Paks FM
2: 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással akár

0: esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikerült tisztázni több félreértést és nyitott kérdést a magyar és az ukrán fél között az ENSZ közgyűlés alkalmával, tájékoztatott az MTI a külügyminisztérium közleménye alapján. A tárca beszámolója szerint a kétoldalú tárgyalások során a felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok aktuális helyzetét, különös tekintettel a határmenti együttműködésre, a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaira, valamint a szállítás és energetikai összeköttetésekre. A minisztérium kiemelte, a megbeszélések konstruktív légkörben zajlottak, ami alapot teremthet a párbeszéd folytatására és a fennálló vitás kérdések fokozatos rendezésére a jövőben. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Befejeződött a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének átfogó felújítása. Bonyhád város önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás során korszerűsítették az épületek belső tereit, megújult az infrastruktúra és az energetikai hálózat is. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a táborozó gyermekek és az őket kísérő pedagógusok számára korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb körülményeket biztosítsanak a helyszínen. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhád város önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Rendezvénysátorral bővült Sárszentlőrinc község önkormányzati eszközkészlete. Sebestyén Ákos polgármester beszámolója szerint a nagyméretű, közösségi célokat szolgáló sátor beszerzése garanciát jelent arra, hogy a települési rendezvényeket, falunapokat és kulturális programokat a jövőben az időjárási körülményektől függetlenül biztonságosan meg lehessen tartani. A beruházás a helyi közösségi élet infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A sátort egy közel 3 millió forintos pályázati támogatás részeként vásárolta az önkormányzat.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sporthetet szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete, minden mozgás számít és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spisz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt rádiónknak a Sporthét fontosságáról.
3: Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk, így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
2: Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra, melynek reggel 3:49-kor van a találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 4:49-kor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra a Dunakömlődi óvodánál indul, érinti a Lusszóniumot, majd Pakson a Szent István téren ér véget.
1: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 31.

0: Paks FM Top 50-ének második zenei órája, és a Kuplung zenekarral mulattuk az időt, ez volt a Tényleg Fáj, és a 31. helynél hagytuk abba. Na de látom a folytatás, például Tapik Becky G közöse, mely az elmúlt 1-2 hétben mutatkozott be, a Sorry Papi a 26. Rúzsa Magdi is énekel, a Rúzs a 27. Temper City, Self-Aware a 28. helyről, Zola énekli majd az Innen Szép Felállni című dalát a 29. és itt van Teddy Swims is, a legújabb dala pedig a Mr. Know It All.
1: Top 50. A Paks FM 30.

Becky G és a Sorry Papi a 26. helyről. Tele van a Paks FM Top 50-es listája újdonságokkal és jövőben mutató slágerekkel. Azt gondolom ez is ilyen volt a 26. helyről. Mit tartogat a folytatás? Például Dom Maszkod a 21-en. Itt lesz The Bows és a Magnetic a 22-en. A 23. Bialex és a Slap Nagy Bogival közös Nem Hiszek című dala. A Hugel Moving to the Sun szintén a TikToknak köszönheti népszerűségét. Na meg kicsit a kluboknak is, meg talán a Paks FM-nek, a 24. lesz majd ez. Follow the Flow, beszívom, ez a zenei folytatás a 25. helyről.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 22.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 21.
2: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Elteltek a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő.

0: Don Maszkot, ez a 21. volt a Paks FM Top 50-ében. És mi történik az előttünk álló időszakban? A most következő blokk egyik részvevője majd J.Lo David Guettával, a Save Me Tonight a 16. Ez már a következő órára csúszik át, de itt lesz majd még mindezek előtt a Halott pénz, gyerekek a 17. helyről, egy 89-es Madonna Like a Prayer, Josh Favaz átiratában a 18. lesz, Dr. Béres Verép Tamás hozza az Ugye nem bántad meg című dalukat a 19. helyre, és egy régi dal átdolgozásával készült David Guetta, ez az egykori Milky, Just the Way You Are.
1: Top 50, most a Paks FM-en.
2: 20. And it goes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség iráta, a legfrissebb gazdasági adatok és elemzői értékelések szerint, adta hírül az MTI.

0: A szakértők rámutattak, a munkaerőpiaci mutatók romlása mögött a globális gazdasági lassulás, a csökkenő ipari megrendelések, valamint a vállalatok óvatosabb felvételi politikája áll. Az elemzés kitér arra is, hogy bár bizonyos szektorokban továbbra is jelen van a szakemberhiány, az összevont munkanélküliségi mutatók folyamatos emelkedést mutatnak. A szakértők szerint a munkaerőpiac stabilizálódásához, a beruházások élénkülésére és a külső piaci kereslet tartós javulására lenne szükség a következő időszakban. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
1: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödör tér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven présázas terület.
0: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
1: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
0: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Regionális kajakkenu versenynek adott hont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Hold-Dunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Manage FM Top 50-e, és a harmadik óránkat kezdtük meg. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight után pedig benne vagyunk a legjobb 15-ben, de már a 11. helyezettet is látom. Ez Ewing Moretti című dala. Gordon Loco Locujával hozunk egy kis nyarat az őszbe, a 12. helyen. Rácz Gergő, a Sovai Reni duettje a sokadik ilyen közös produkció, és ismételten sikerre vittek egy dalt, mind a tiéd lehet a 13. helyen. Harry Styles, American Girls a 14. Most pedig jöhet egy szuper trió, Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti, ez pedig a Tutto e Bello.
1: Top

0: Ewing Moretti című dala szólt a 11. helyről. Folytatódik tovább a Pax FM hivatalos slágerlistája, az elmúlt egy hét legnépszerűbb felvételeit összesítő listában. A legjobb 10-ben vagyunk, és a 6-at már tudom is mondani visszafelé haladva. Alex Kenji Bambolé, hogy kicsikét ezzel a dallal is kitoljuk a nyarat. Tolvaj Reni, Tusz a 7-en, Andrea Bocelli, David Guetta közösen a DNA címet kapta, és benne van a legjobb 10-ben, ugyanis a 8. New Level Empire is van itt a top 10-ben, ez a valami legyen, és Bibi Rexa, David Guetta közösen, a Sad Girls pedig elindítja 10-től a visszaszámlálást. Jöhet a 10. helyezett.
1: Top 50, most a Pax FM-en.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 9.

0: Alex Kenji, nagyon vidám nyárias dala, ez volt a Bambolé a hatodik helyről. A Paks FM Top 50-es listája pedig benne a legjobb 5-ben. És már látom is, hogy az ezüstérmes egy újabb Bibi Rexa dal, ezúttal a New Religion, vagyis a Faithless Insomnia átdolgozással, tehát az ezüstérmes. High Button Out of My Head, ez volt már első is, most a harmadik. Tame Impala Dracula a negyedik helyen, és itt van most Kashmir, ez a Wild Ride, amely nálunk most az ötödik.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

0: T-Rexa és a Fateless Insomnia átdolgozása, amely most 2026-ban a New Religion címet kapta. Ez volt tehát a második. Na, de akkor ki lehet az első, ugyanis mintha már az összes nagy puskaport eldurrantottuk volna, kivéve egyet. Ő pedig nem más, mint az a hölgy, aki 2018-ban robbant be Sweet But Psycho című dalával, és már nagyon hamar a pop kisasszonyaként emlegették. Na hát a kisasszonyból közben nagyasszony lett, mert már 8 év eltelt, és meg annyi slágért köszönhetünk neki. Ő Eva Max, ez pedig a Loving Myself, amely nálunk a héten a Top 50-ben az első lett.
1: Top 50. A Pax FM.
2: Az első.

És így ért véget egy aranyérmes dal, és ezzel együtt a top 50 is erre a hétre. Éva megszénekelt dalának címe Loving Myself, amely vélhetően jövő héten is benne lesz a listában. Na de hogy milyen dalokra számíthatunk még, az derítsük ki majd együtt jövő szombat délután 3 és 6 között. Köszi mára is a figyelmet, találkozzunk egy hét múlva. Olasz Gabi vagyok, csodás hétvégét. Csók közön! Ez volt a

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozzák a külföldi származású tanulók arányát az iskolai osztályokban Olaszországban, számolt be a döntésről az MTI. Az olasz oktatási minisztérium intézkedése értelmében a jövőben egyetlen osztályban sem haladhatja meg a külföldi diákok aránya a meghatározott plafont a hatékonyabb integráció és az oktatás színvonalának megőrzése érdekében. A szabályozás célja, hogy elősegítse az olasz nyelv gyorsabb elsajátítását és megakadályozza az elkülönülést az oktatási intézményekben. A tárca emellett kiegészítő nyelvi képzéseket és felzárkóztató programokat is biztosít azoknak a gyerekeknek, akik nem beszélik megfelelő szinten az olasz nyelvet. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Ismét megszervezik az Erőművek Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot. A rendezvény szervezőinek tájékoztatása szerint az akció keretében az érdeklődők ingyenesen tekinthetnek be a csatlakozó energetikai létesítmények és erőművek működésébe. A látogatók szakértővezetők segítségével ismerkedhetnek meg a villamosenergia és hőtermelés technológiai folyamataival, valamint a lakossági ellátást biztosító hálózatok működésével. Rendezvénysátorral bővült Sárszentlőrinc község önkormányzati eszközkészlete. Sebestyén Ákos polgármester beszámolója szerint a nagyméretű, közösségi célokat szolgáló sátor beszerzése garanciát jelent arra, hogy a települési rendezvényeket, falunapokat és kulturális programokat a jövőben az időjárási körülményektől függetlenül biztonságosan meg lehessen tartani. A beruházás a helyi közösségi élet infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A sátort egy közel 3 millió forintos pályázati támogatás részeként vásárolta az önkormányzat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület Európai Sporthetet szervez szeptember 23-a és 30-a között. Az esemény az Európai Bizottság Be Active kampányának és az Európai Sporthét hivatalos programjának része. Az Európai Sporthét célja, hogy minden korosztály számára megmutassa a mozgás örömét és az aktív életmód fontosságát. Az Európai Sporthét üzenete: minden mozgás számít és mindenki számára van hely a sportban. 8 nap alatt az ASE 7 szakosztálya 11 féle sportot kínál az érdeklődőknek. Az ASE kajakkenu edzője Spisz Levente, az Európai Sporthét egyik főszervezője beszélt rádiónknak a sporthét fontosságáról.
2: Azt tűztük ki célul, hogy minél több gyermeket, illetve szülőt szólítsunk meg, akik még esetleg nem tudták eldönteni, hogy melyik sportágat válasszák, vagy esetleg kipróbálnának új sportágakat, vagy csak esetleg egy másik sportágnak egy edzését szeretnék csak megnézni. Erre próbálunk biztosítani a lehetőséget. A hét folyamán minden napra kijelöltünk egy vagy kettő szakosztályt, illetve szakcsoportot, ahol nyílt edzést, illetve programot szerveztünk. Így betekinthetnek egy edzésre, és esetleg ott az adott edzővel is tudnak kicsit szorosabb kapcsolatot kialakítani a gyerekek is, illetve a szülők is.
1: Az ASE túra szakcsoportja vasárnapra egy 6 kilométeres természetjáró túrát szervezett Dunakömlődről Paksra, melynek reggel 3:49-kor van a találkozója a Dunakömlődi óvodánál. Akik Paksról érkeznek, azok 4:49-kor a Gesztenyés útról induló paksi helyi járattal tudnak kiutazni a helyszínre. A túra a Dunakömlődi óvodánál indul, érinti a Lusszóniumot, majd Pakson a Szent István téren ér véget.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikerült tisztázni több félreértést és nyitott kérdést a magyar és az ukrán fél között az ENSZ közgyűlés alkalmával, tájékoztatott az MTI a külügyminisztérium közleménye alapján. A tárca beszámolója szerint a kétoldalú tárgyalások során a felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok aktuális helyzetét, különös tekintettel a határmenti együttműködésre, a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaira, valamint a szállítás és

0: energetikai összeköttetésekre. A minisztérium kiemelte, a megbeszélések konstruktív légkörben zajlottak, ami alapot teremthet a párbeszéd folytatására és a fennálló vitáskérdések fokozatos rendezésére a jövőben. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
1: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző, szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pince sorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödör tér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven présázas terület.
0: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
1: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
0: A helytörténeti esték előadás végén a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Regionális kajakkenu versenynek adott hont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Hold-Dunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliségi ráta, a legfrissebb gazdasági adatok és elemzői értékelések szerint, adta hírül az MTI. A szakértők rámutattak, a munkaerőpiaci mutatók romlása mögött a globális gazdasági lassulás, a csökkenő ipari megrendelések, valamint a vállalatok óvatosabb felvételi politikája áll. Az elemzés kitér arra is, hogy bár bizonyos szektorokban továbbra is jelen van a szakemberhiány, az összevont munkanélküliségi mutatók folyamatos emelkedést mutatnak. A szakértők szerint a munkaerőpiac stabilizálódásához, a beruházások élénkülésére és a külső piaci kereslet tartós javulására lenne szükség a következő időszakban. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Befejeződött a Várajai Ifjúsági Tábor két nevelői épületének átfogó felújítás.

0: beruházása. Bonyhádváros önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás során korszerűsítették az épületek belső tereit, megújult az infrastruktúra és az energetikai hálózat is. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a táborozó gyermekek és az őket kísérő pedagógusok számára korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb körülményeket biztosítsanak a helyszínen. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Rendezvénysátorral bővült Sárszentlőrinc község önkormányzati eszközkészlete. Sebestyén Ákos polgármester beszámolója szerint a nagyméretű, közösségi célokat szolgáló sátor beszerzése garanciát jelent arra, hogy a települési rendezvényeket, falunapokat és kulturális programokat a jövőben az időjárási körülményektől függetlenül biztonságosan meg lehessen tartani. A beruházás a helyi közösségi élet infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A sátort egy közel 3 millió forintos pályázati támogatás részeként vásárolta az önkormányzat. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra. Regionális kajakkenu versenynek ad otthont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Holdunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of évesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett első vendégem a stúdióban, Márkusz Zalán, a Csengedénes Kulturális Központ igazgatója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól.
1: Szó-szó, mi? Ez, rosszat nem mondunk, és egyébként nem panaszkodunk, de tudnánk. Na, jó, akkor kezdjük azzal, a zenevilágnapja kapcsán vagy most itt velünk, mert hogy ismét egy nagyszabású produkcióval készültök, ami nem előzmény nélküli, de először egy picit beszéljünk arról, hogy számodra mit jelent a zene.
2: Hát mondhatom azt, hogy szinte mindent, vagy majdnem mindent, mindig zenét hallgatunk. A nagy rendezvények után szoktam 2-3 napig csendet kérni, mert az már elég. Én zenei mindenevő vagyok, ahogy a címbe is most is benne van, a poptól a klasszikusig, bármit, akár rappet, akár nem tudom én, rockot, jazzt, elektronikus zenét, mindenben találok olyant, ami nagy kedvemre való. Hát, hogy kedvencem van-e? Volt ilyen kérdés? Nem.
1: De most lesz, igen. Tehát, hogy van-e olyan zenekar mondjuk, amit nagyon szeretsz, és azt mondod, hogy hú, de jó lenne esetleg, ha Magyarországra jönnének, ha éppen nem magyarok, vagy hogyha magyarok, akkor kik azok, akiket nagyon szeretsz, és szívesen elmész egy koncertjükre?
2: Nincs.
1: Nincs,
2: nincs semmilyen kedvencem. Az a bajom a zenével, hogy sablonossá és unalmassá válik nekem másfél óra alatt szinte az összes. Igen.
1: Na jó,
2: van a postmodern jukebox nevű formáció, aki többször volt már Magyarországon, őket nagyon szívesen megnéztem volna. Ugye kortárs zenét teszik át ebbe a 60-as, 70-es évek hangulatába, többnyire ilyen swinggel, azok igazán vidámak tudnak lenni. Lehet, hogy abból is a másfél óra sok lenne.
1: Igen, egyébként azt, ha jól tudom, te szereted ezeket a különlegességeket, vagy ezeket a, nem tudom, zenei ínyenségeket, ha lehet így fogalmazni. Tehát azért úgy a Csengedénes Kulturális Központtal is felkutatjátok azokat a zenekarokat. Például akár, ha Borbálára gondolunk most.
2: Na, azt
1: igen.
2: Élveztem végig.
1: Na, igen. Szóval, hogy azért így nyitottak vagytok, és nagyon-nagyon keresitek az újdonságokat, meg a különlegességeket. Ezt jól gondolom, hogy jól látom, ugye?
2: Igen. Hát ennek meg a Borbála az egyik fő helyszíne, ahol tényleg ilyen unikális programokat szeretnünk bemutatni. Azt hiszem, ez az idei évben sikerült. Nagyon sok jó visszajelzést kaptunk
1: így
2: róla.
1: Így van. Nagyon jó az a rendezvény, és főleg ezen az új helyszínen szerintem ez aztán pláne, hogy hozzátett egy, vagy hozzátesz szerintem még az élményhez. Na, de akkor a zene világnapjára rátérve. Ugye október 1-én van hivatalosan, de maga a rendezvényetek az október 2-án lesz, és ugye ismét paksi zenészek fognak összeállni, ami nem előzmény nélküli, úgyhogy egy picit idézzük fel a korábbi eseményeket, amikor paksi zenészek összeálltak, és majd utána rátérünk a mostani, erre a formációra, illetve erre a mostani rendezvényre.
2: Így van, ahogy mondtad, elsőjén lenne a világnapja, de aznap van az idősek világnapja is, és hát úgy döntöttünk, hogy a helyi időseknek kedvezünk, és az ő dátumokat, az elsőjét, ami eddig mindig szent és értetetlen volt, meg is hagyjuk. Már itt egy nagyon szép esti programmal készülünk a szépkorúaknak, és ezért raktuk át 2-ára a zenevilágnapi rendezvényt, ami tulajdonképpen abból az alapból építkezik, ami már 3 éve költészet napján egy ilyen alkalmi formációból született meg. Ez lett a Groove Poetry, így az évek alatt Lisztmeyer Ádám zenekarvezető, illetve főszervező segédlete mellett, ugye csak paksiak, 17-18 ember fordult meg eddig ebben a zenekarban, és hát ismét erre a csapatra alapozva, de kiegészülve 1-2 fővel lesz egy blokk, akik zenélnek nekünk, de jön ugye a városi vegyeskar is. Lesz még egy alkalmi formáció, ami részben fedi ezt a Groove Poetry-s csapatot, az egy egészen különleges produkció lesz. Lesz egy kis gitárpárbajunk, illetve 2 tangóharmonikás fiatal is érkezik hozzánk. Ez egy ilyen kis építkezős jellegű műsor lesz, és tényleg itt a Charlie daloktól kezdve Bachon át egészen Rachmaninovig mindenféle finomságot hallhatunk. Én azt gondolom, hogy mindenki meg fogja a zenei ízlésének megfelelőt találni benne, és hát ugye itt is az a lényeg szerintem, hogy nagyon változatos lesz, és nem egy műfajt, hanem nagyon sokfajta zenei világot ismerhetünk meg, ha már a zenevilágnapját tartjuk.
1: Változatos lesz, igen, ebből, amit most elmondtál, ebből ez már kiviláglott itt számunkra, viszont azért hagyd mondjam el a Paks FM hallgatóinak, akik esetleg költészetnapi rendezvényeteken nem voltak, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a világ bármelyik színpadán megállná a helyét, én azt gondolom, tehát itt Pakson, Paks környékén rendkívül tehetséges zenészek vannak, és tényleg az eddigi költészetnapi produkciók is olyanok voltak, hogy egyszerűen szerintem mindenki azzal az érzéssel ment haza, sőt, hát ha nem is mindenkivel beszéltem, de nagyon sokak ugye ezt a visszajelzést adták, hogy hát nem kell ide hívni kívülről embereket, hát ha ilyen énekeseink vannak, akkor ez egy tök szuper dolog, és össze kell csak hozni őket, és tényleg csodákra képesek. Te mennyire tartod fontosnak egyébként a paksi helyi tehetségeknek a bemutatását?
2: Ez folyamatosan működik, azt hiszem minden nagy rendezvényünkön, akár egy augusztus 20-án, akár egy paksi borbálán, vagy éppen a színpad keretein belül mindenképp mindig lehetőséget is adunk erre, megpróbáljuk összehozni ezeket az egyéneket vagy formációkat. Ugye a Csengeinek az alsó felében, Árkádiában van egy próbaterem, most is többen próbálnak, most a Groove Poetry csapat is ott próbál, úgyhogy ez elengedhetetlen, sőt, hát ez egy kötelező feladata.
1: És könnyen kötélnek állnak, mert azért ugye azt tudjuk a paksi zenészekről, hogy nagyon szeretik a saját stílusukat játszani, de itt azért nem teljesen a saját stílusukat kell játszaniuk.
2: Igen, nagyon változó egyébként, de valahogy így most ez a meglévő zenekar vagy csapat így egymást is húzza, és folyamatosan megy az ötletelés, és jönnek az új dalok, és nem azt kell mondani, hogy kéne csinálni 3 számot, hanem csináljunk még egy negyediket, vagy egy ötödiket, és akkor így folyamatosan nő a repertoár. Hát annyit tudok mondani, még megbeszélés alatt áll a dolog, de hogy már szemet vetettek a zenekarra egy, hát szerintem országos jelentőségű projekt kapcsán is, ahova meghívták a zenekart, még itt folynak az egyeztetések, de úgy néz ki, hogy azért talán szintet tudunk lépni ezzel a zenekarral.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Akkor beszéljünk még egy picit arról, hogy hogyan állt össze a csapat. Vannak-e benne újak, vagy a régieket láthatjuk csak új dalokkal?
2: Tulajdonképpen most a új dal egyetlen egy lesz, az egy Bach-tól származó orgonára írt darab, ami át lett írva gitárra.
1: Ó, de jól hangzik.
2: Nekem még most is egy ilyen kicsit hidegrázós, Takács Józsi csinálta meg a partitúrát, úgyhogy ezt a fiúk be tudják tanulni. Szerintem az óriási lesz. De hát ugye a kórus is készült új dalokkal. Én, amit kaptam a Babanyec Lacitól információt, illetve listát, hogy mit fognak énekelni, tényleg tök jó kis vidám, pörgős válogatást raktatok össze. És Nyitrai Gergő, ugye ő is most már a nemzetközi porondon.
1: Bizonyám.
2: Arat, és ő is érkezik, egy hölgy, Klein Réka kiegészítésével, ő fogja a Rachmaninov darabot játszani, és tulajdonképpen a Guruf Poetri pedig az átírt verseket, vagy megzenésített verseket, egy Charlie dalt és egy konyha dalt, amit Fábián Júli emlékére írtak. Ez lesz a repertoár, és ugye a kórusnak is van, azt hiszem, hogy 5 nótája, amit elénekel.
1: Igen,
2: de itt lesz
1: polkától
2: kezdve a népzenén át, a pop és a klasszikus zenéig minden.
1: Egyébként, ha már Bachot említetted, és azt, hogy egy orgonára írt darab át lett írva gitárra, annyit megjegyeznék a Paks FM hallgatóinak, ugye nyáron volt a Nemzetközi Fúvos Napok Fesztivál, és ennek keretében az Omega egykori gitáros, a Szekeres Tamás hozott el egy ilyen Benned szól a dal című produkciót a Nemzetközi Fúvos Napok Fesztiválra, ahol szintén klasszikus darabok voltak elektromos gitárra átírva. Szenzációs, olyan élmény, és annyira jól szól gitáron, elektromos gitáron egy-egy ilyen darab, hogy ha valaki nem volt ott, akkor mindenképpen szerintem jöjjön el a Zene Világnapjára október 2-án. Hány órakor kezdődik?
2: 6 órakor,
1: tehát mindenképpen legyetek ott, mert egyszerűen elképesztő élmény ezeket ilyen új köntösben meghallani, és tényleg, hát hidegrázós, igen, ahogy te is fogalmaztál, abszolút hidegrázós a pillanat.
2: És nagyon nehéz darabról van szó. Több mint fél éve gyakorolják a fiúk, úgyhogy van, úgyhogy Pesten van, úgyhogy itt Pakson jönnek össze, és tehát, hogy iszonyatos munka van, és előre is köszönjük nekik, amit eddig beletettek, mert le a kalappal. Én már hallottam az egyik verziót, vagy a verziót, még nem volt tökéletesen összeállva a produkció, de ez már 2-3 héttel ezelőtti történet, de hát akkor is egészen lenyűgöző.
1: Abszolút. Fú, jól is hangzik, tényleg jól hangzik. Na figyelj, a Zenevilágnapja kapcsán van még valami, amit feltétlenül szeretnél elmondani a hallgatóinknak?
2: Igen, a jegyeink kész vannak, ki vannak nyomtatva, bármikor át lehet venni a csengeiben a szervezési irodán, és mondjuk minden nap 8-tól 4-ig, az a biztos. Kiszoktuk tenni néha a portára is, mert ugye ingyenes a hozzájutás, 200 alatti jegyünk van már csak, úgyhogy mindenkit várunk nagy szeretettel.
1: Tehát akkor az a lényeg, hogy fontos, hogy jeggyel lehet bemenni, mert ugye azért nyilván tekintettel arra, hogy itt sok lesz a fellépő is, és valószínűleg az érdeklődés is nagy lesz, arra számítotok, hogy azért valószínűleg itt megtelik majd ez a terem még a következő. Így van, úgyhogy ezért érdemes, és ha jól tudom, akkor e-mailen is lehet jelezni, ha valaki szeretne, és akkor már le tudja foglalni, méghozzá a
2: fricedi@csengei.hu.
1: Igen, a fricedi@csengei.hu, ez már egy brand, ide lehet írni egy e-mailt, és hogy hány jegyet szeretnétek félretetetni, és akkor a héten, akkor 8 és 4 óra között a Csengedénes Kulturális Központban fel lehet venni ezeket a jegyeket, és akkor október 2-án, illetve nem csak a héten, hanem a jövő héten is, mert ugye jövő hét végéről beszélünk október 2-áról. Na, akkor viszont beszéljünk még egy picit az idősek világnapjáról is, mert hogy az október 1-e, ugye a Zene Világnapja és az idősek világnapja, világnapja, és ahogy a beszélgetés elején említetted, igazából az október 1-ét meghagytátok az idősek világnapjának, és az október 2-ára került át a zene világnapja. Itt milyen programmal készültök a helyi idősek számára?
2: Itt egy Szenes Iván est lesz, ami teljesen élő zenével, tehát hogy nem alapról játsszák be a zenei betétet, hanem egy élő zenekar fogja húzni a talp alávalót, vagyis hát a fenék alávalót, mert egy üdös koncert lesz, de azt hiszem, hogy ezt nem bánják a szépkorúak. Viszont azt el kell mondanom, hogy itt már tehát házasok vagyunk, úgyhogy tényleg? Sajnos nem tudunk több jegyet biztosítani. Ha valaki mégis szeretne, előszokott fordulni, hogy pár jegyet visszakapunk betegség vagy lemondás miatt, esetleg ugyanígy lehet jelentkezni, és akkor egy listát elkezdünk arra készíteni. Tegnap délután elfogyott
1: az összes
2: jegy, így van, nem és akkor semmi. Utána természetesen a szokásos állófogadással is megvendégeljük a szépkorúakat, és a délelőtt folyamán a Paksi Gyógyászati Központ jó voltából különféle szűréseken, tornákon vehetnek részt a résztvevők. Érdeklődök, és akkor erről pedig a Csengének a honlapján lehet további információkhoz jutni.
1: Szuper! Na, tehát akkor ez volt október 1-e és az idősek világnapja, illetve október 2-a zenevilágnapja, de hát már felkerült a közösségi oldalatokra is, illetve a honlapotokra is az októberi program, az októberi előzetes. Rengeteg programmal várjátok majd itt a látogatókat. Egy párat azért emeljünk ki, amit úgy gondolsz, hogy jó, hogyha tudnak így előre a hallgatóink.
2: Ugye októberben már elindul a színházi évadunk, amire mutatok is egy ilyen
1: igen, oda a kamerának is mutasd meg, igen.
2: Ami színes, szagos és nagyon szépen összerakott, legalábbis remélem, hogy így fogják értékelni a látogatóink. Most költséghatékonyságból 7000 helyet csak 1000 darabot készítettünk, mert nagyon drága volt, és hát ugye a számokból pedig látjuk, hogy nagyon sok megy a kukába, és nem ér célt azok, akik hozzánk jönnek, és visszatérő vendégeink, és ilyet váltanak, vagy bérletet természetesen a helyszínen fognak belőle kapni, illetve bármikor a Csengeiben, a könyvtárban, illetve a polgármesteri hivatalban hozzá lehet jutni ehhez a kiadványhoz. Hát nem is tudom, szemüveg nélkül egy kicsit nehezebb, de azt hiszem, hogy az amerikai komédiával indul a Móricz bérletünk, és hát ennek a szereposztását, mindenét, illetve az összes többiét ebben a kis kiadványban meg tudjuk tekinteni. Ha még színházról kell beszélnünk, akkor én mindenképp megemlíteném azt, hogy van egy új bérletünk, amit nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlunk mindenkinek, a szabad bérlet, amiben olyan nevek szerepelnek, hogy Mucsi, Olasz Renátó, Alföldi Robi és Túróci Szabi, ez a három darabos mini bérletünk, ez egy próbálkozás ugye az új színházak, szabad színházaknak a támogatására, illetve arra is, hogy ez egy szabad, nulla beülős lapon fog elindulni, itt még mindenki szabadon választhat helyet magának a nézőtéren.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő. A
1: harmadik vendégem Szabó Zsolt, Ordas polgármestere. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Idén Ordas adott otthont a Teit napnak, ennek kapcsán érkeztél most hozzánk. Mit jelent számodra, illetve a település számára, hogy ezt a rendezvényt idén nálatok tartották? Aki nem tudná, bocsáss meg, csak annyit azért elmondanék a hallgatóinknak, hogy a Teit az a Társadalmi Ellenőrző Információs és Település Fejlesztési Társulás az atomerőmű körzetében lévő 16 települést foglal magába 12 kilométeres körzetben, és ennek a napja volt most nálatok Ordason.
2: Így van, nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Ordos egy 450 fős kis település, és hát sok évig úgy gondoltuk, hogy mi erre kicsik vagyunk ennek a rendezvénynek a megrendezésére, és fölkért alelnök úr, elnök úr, hogy rendezzük meg Ordason az idei évbe. Álltunk a kihívás elé, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép időben, jó szervezésben, és egy nagyon klassz rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
1: Ilyenkor ez miről szól? Itt előadások vannak, vagy egyéb programok is?
2: Igen, ez nagyon érdekes. Mindig úgy állítjuk össze a kis csapatunkkal, illetve hát a Teit vezetésében ezt a programot, hogy legyenek szakmai előadások. Erre a szakmai előadásokra a faluházba került sor, ahol három értékes előadást hallhattunk szakemberektől, a fenékküszöbtől kezdve, az RHK-tól kezdve a Paks 2 mai állásával kapcsolatban, és közben párhuzamosan egy nagyon érdekes, a gyerekeket mindig bevonjuk ezekbe a programokba, és az egyik képviselőtársam, tanítónéni, nagyon klassz ügyességi versenyt, illetve játékos állomásokat állított össze a paksi dolgokkal kapcsolatban, ez mind játékos formában, volt 16 településről 4 fős csapatok, és a gyerekek ezeken az állomásokon vettek részt, mondom, nagyon sok játékos program volt nekik, nagyon élvezték, ezt követően pedig egy zenés gyerekműsor volt számukra, amelyet nagyon élveztek ott. Hát a nap ugye az utóbbi hetekben elég gyorsított, és van egy több mint 100 éves platánfánk, és a platánfánk árnyékában ott a gyerekek táncoltak a zenére, és bevont ez az előadó őket. Szerintem egy nagyon klassz műsor volt, és ezt követően pedig az RHK részéről a rajzpályázaton eredményeket érnek el a gyerekek, és ott ennek a kiosztására került a sátorban. És hát természetesen volt más zenés előadás is. Ellátogatott egy fiatal pár hozzánk, aki szerintem nagyon színvonalas zenés műsort adott, és a nap befejezéseként pedig hát a gasztronómia sem maradhat el, és a gyermekeknek finom, a gyerekeknek illő étel, a felnőtteknek pedig töltött káposzta és pacal és rétes került az asztalukra. Úgyhogy nagyon tartalmas, szép nap volt ez a Teit nap, és hiszem, hogy mindenki úgy ment haza, hogy élményekkel gazdagon.
1: Hát egészen biztosan, így tényleg nagyon komplex napon vagytok akkor ezek szerint túl, ezt nem gondoltam volna jó magam sem, viszont ugye 36 éve vezeted ezt a települést, 1990 óta vagy polgármester, ami szerintem elképesztő szám, vagy elképesztő tényleg évtizedek, amiket polgármesterként töltöttél már el, és azért emlékszel a Teit létrehozásának az idejére is, vissza tudsz emlékezni, hogy így mi az, ami most így elsőre beugrik ezzel kapcsolatban, amikor felmerült?
2: Igen, a köszöntő beszédemben találtam, az mindig kedves képem, amikor 1992-ben dr. Petszernő akkori vezérigazgató úrral írtuk alá az atomerőmű és a Teit települések között. Nyilván Teit településhez tartozunk mi, Ordas, és a szerződésünket, a hosszú távú szerződésünket, amely számomra az egyik legfontosabb emlék. és onnét eredeztethető ez a élő kapcsolat, ami ma is tart.
1: És az elmúlt évtizedekben, hiszen azért 92 óta is már 34 év eltelt, változott bármit a teit, nem tudom én, esetleg a kezdetekhez képest, valamiben fejlődött, hogy érzékeled?
2: Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen, amikor kinyíltak a kapuk, és ellátogathattunk az atomerőműbe. Nem felejtem el soha, amikor 2006-ban 100 fővel a Gédellak Paksi Kompal átjöttünk egyenpólókba, és bemeltünk az atomerőműbe. Az emberek, az érdeklődők közelről betekintést nyerhettek ezekbe a hatalmas gépezetekbe, is sorolhatnám tovább a tűzoltóságtól, amit ott láthattunk. Én úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültünk, falak, kerítések bontódtak le, és egy ilyen zárt világba bemehettünk. Ez egy lelkileg is egy nagyon-nagyon fontos volt a település résztvevői számára, a mi számunkra, és azóta folyamatosan azt látom, hogy nyílt napokról beszélünk, tejt napokról beszélünk, akkor tejtülésekről, RHK tájékoztatóról, ahova most is készülök, két óra múlva ott lesz egy előadás. Én úgy gondolom, hogy nyilván a település polgármestere, aki a lakosokkal tartja közvetlenül a kapcsolatot, de nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy az atomerőműnek a szakemberei hiteles. A hitelességet tudom kiemelni, egy hiteles és aktuális tájékoztatást adjanak az atomerőműben lévő dolgokról, és mi ezt különböző eszközökkel továbbadjuk a lakosságnak. Mi egy hírvivők is vagyunk, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak látom.
0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Most idén például mik voltak a legfontosabb események, illetve milyen beruházásaitok vannak, zajlanak, vagy esetleg tervben vannak?
2: Igen, mint említettem, Ordos ugye 500 fő alatti település, és szerénység, mondom, de nekünk az iparűzési adónk az 5 millió alatt, nagyon szerény. Ezt évtizedek óta így kaptam, így élünk, nagyon takarékosan élünk, és ahogy az őseink megtanítottak bennünket, hogy megvették azt a kis földet, és azt gyarapították, és mindig hozzáraktak egy picit, és így tudtak gyarapodni. Nekem ez megadatott a 36 év alatt, hogy mindig tudtunk valamire építkezni, egy nagyon jó testületem volt mindig, és én úgy gondolom, hogy próbálok mindenkivel szót érteni, és nem hatalomként, hanem szolgálatként viszem mind a mai napig a polgármesterséget, de hiszem, hogy a többi kollégám is ugyanezt teszi. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztés, hát örömmel mondjam, hogy a Magyar Falu Programban nyertünk egy kommunális gépre, ami azt jelenti, hogy egy kis traktort tudunk vásárolni, amivel a falunak a fűnyírástól kezdve a szállítás, a viráglocsolás és minden problémáját próbálunk megoldani. Ez folyamatban van, ennek a kis traktornak a vásárlása, hamarosan sorra fog kerülni. Közvilágítás korszerűsítésbe vagyunk jelen pillanatban, ez is hiszem majd évvégére el fog készülni, és a Virágos Magyarországért mozgalomba több mint negyed százada részt veszünk. Nem felejtem el, amikor azt hiszem 99-et írtunk, és Paks megnyerte a Virágos várost, ha jól emlékszem, 99-ben, és akkor Ordas is kapott egy miniszteri elismerő oklevelet itt Pakson. Nagyon fontos az, hogy itt a Paks térségében lévő települések mindig az a gondolatom, hogy egy gyönyörű gyöngyszemek vannak Paks-Kalocsa térségében, és ezeket a gyöngyök szanaszét vannak gurulva, és föl kell fűzni, mert olyan szép települések vannak gazdag hagyományokkal, templomokkal, tájházakkal, programokkal, és a virágosítás mellett még kiemelném a programjainkat, több mint negyed százalék, inkább már 30 éve ordasi estéket, zenés estéket tartunk. Itt ne gondoljon senki valami extrákra, hanem tárogató est a Dunaparton, ahol 100 fő, 150 fő összejön, és egy kellemes estét szalonna sütéssel, tábortűzni, énekelve eltöltünk. De ide sorolhatném a templomi koncerteket, vagy a kemencés, van a tájház udvarába kemencénk, és meghívunk például Paksról most már, nem Paksról, Tolna megyéből, hívtunk már második alkalommal előadót, és egy kellemes kenyérlángos sütés, zenés estés beszélgetés. És vannak még természetesen programjaink, körülbelül évente olyan 10-12 kisebb programunk van, a közösséget is ezzel összetartjuk, építjük.
1: És mondjuk itt az ősz folyamán van valami már kilátásban, esetleg majd az advent, vagy bármi, ami itt most a fejedben van? És
2: először már jövő héten a Szent Mihály nap alkalmából találkozunk, ez főként helyi, a gyerekekkel összejövünk, utána van ugye a Márton nap, utána adventre készülünk, adventi alkalmakat szoktunk tartani, itt is a felekezetek és az önkormányzat könyvtár bevonásával látjuk vendégül a lakosainkat, és általában mindig valami zenés alkalommal ezt megtöltjük.
1: Na, ez jól hangzik. Na, és kicsit még azért beszéljünk arról, ugye említettem, hogy 36 éve vagy polgármester, ez nagyon-nagyon hosszú idő, ennyi év alatt azért több generáció nőtt fel, vagy illetve nőtt bele a szavazásba, mondhatjuk, tehát nyilván azért adódik a kérdés, hogy szerinted mi a legfontosabb ahhoz, hogy egy polgármester ilyen hosszú távon meg tudja őrizni az emberek bizalmát?
2: Én csak magamról tudok beszélni a más településekről. Nyilván nekünk van egy speciális település szerkezetünk, hogy picik vagyunk. Itt a legfontosabb, mint ahogy említettem a Tejtnap megnyitójában is, hogy van egy 360 éves pecsétlenyomat, amiben ott van a szív. És az én részemről a legfontosabb a szeretet, ami nagyon fontos, az alázat, a szeretet és az emberekre való odafigyelés. Én ezt kis településként megtehetem jobban, mint nagyobb településeken, tudok jobban az emberek mélyebb problémájával is foglalkozni, és én ezt szeretem is végezni. Szerintem ez egy nagyon fontos, hogy érezzék az emberek, sokszor nem is tudok segíteni nekik a problémáikba, de hogyha egy fél órában meghallgatom őket, akkor már egész másként állnak föl az asztaltól, és megköszönik, hogy segítettem, de sajnos nem tudtam segíteni nekik, de meghallgattam őket. Ez is nagy dolog. Nyilván amiben tudunk, mindenben segítünk, a falugondnoki szolgálaton keresztül, a házi szociális gondozáson keresztül, az egyházakon keresztül, akit el tudunk érni, azt mindenkinek próbálunk a lehetőségeken belül segíteni.
1: Változott a időközben a szerepfelfogásod, a polgármesteri szerepfelfogásod a 36 év alatt? Másképp gondolkodsz ma a település vezetésről, mint mondjuk 36 évvel ezelőtt?
2: Nyilvánvaló, hogy az ember korosodik, és én úgy szoktam mondani, hogy bölcsebb lesz. Fiatalabb korban bevallom, hogy még a hirtelenség ott van az emberben, meg nem úgy kezeli a dolgokat, ahogy azt elvárná akár a település lakó. Most már inkább elszámolok nem 3-ig, hanem 50-100-ig is. És van, amikor akkor nem is adok választ, mert akkor még nincs ott a válasz, hanem lehet, hogy egy hét múlva, vagy megfelelő időben. Szerintem az, hogy nyugodtabbá válik az ember, ahogy korosodik, én hiszem, és megfontoltabban kezeli a dolgokat.
1: Mikor volt könnyebb polgármesternek lenni? 90-ben, vagy a 90-es években, vagy most?
2: Ez nagyon érdekes kérdés számomra. A 90-es éveknek is megvolt a csodája, a szépsége, amikor indult ugye a demokrácia. Úgy tűnt, hogy tényleg sok minden kinyílt a világ előttünk, és ugye a kis települések a levegőhöz jutottak, szomszédokról is beszélek, a sportcsarnokot épít, nem mi szomszédok, sportcsarnokot épít, egy nagyon nagy dolog volt, és sok minden olyan dolog elindult, ami szerintem nagyon fontos volt a társadalomnak, a falu lakosságának. Nyilván azt, hogy haladtunk, láttuk, hogy az anyagiak kicsit visszaszorulnak folyamatosan, és ez is alkalmaz. Minden helyzetben nekünk alkalmazkodni kell, és amikor van egy kedvező szél, úgy szoktam fogalmazni, amikor egy kedvező szél, akkor azt kell meglovagolnunk, és azokra kell figyelni, de nem szabad siránkoznunk, nem szabad elkeserednünk, hanem mindig a nehéz helyzetből is próbálni a legjobbat kihozni, ez a elvem.
1: Mire vagy az elmúlt 36 évből, ha mondjuk egy valamit ki kéne emelned, a legbüszkébb?
2: Erre nem készültem igazán, erre a kérdésre.
1: Hát akkor mi az első, ami beugrik? Nyilván sok mindenre büszke vagy, azért 36 év alatt gondolom nagyon sok.
2: Én a közösségre vagyok a legbüszkébb arra, hogy most például a Szüreti Bál rendezés, a hétvégén volt Szüreti Bál, és olyan jó volt látni, ahogy ebbe a kis faluba összefognak az emberek is, és mindenki tudja a dolgát, és együtt vagyunk, és összedobbantak a szíveink, és mindenki érezte, hogy ordasi akar lenni, ezt jó meg kell csinálnunk, akik ide látogatnak, jó szájézzel menjenek el, és szerintem a közösségépítés, ami nagyon fontos számomra.
1: Fiatalokat is be tudjátok vonni?
2: Bevallom, hogy a fiatalokat nehezebb bevonni, nagyon nehéz bevonni a fiatalokat. A középkorosztály az még jobban érti, meg az én korom ugye hát így 60 körül már. Mi azért abban nőttünk föl, hogy közösség és közösségépítés. A fiatalok, ugye nem akarok a kütyű világba most belemerülni, én azt gondolom, hogy keresni kell azokat az utakat, ami nem könnyű, de ez a kor, a mai kor legnagyobb kihívása, hogy ezeket a fiatalokat bevonni a falu életébe, a közösségi életébe, sokan el vannak keseredve abba a témába. Van, amikor én is, de nem adom föl, és jó volt azért látni olyan fiatalokat a például a születibába, akiről nem gondoltam volna, hogy beöltöznek, és beöltöztek, és részt vettek a születibában.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en. Hey!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Korlátozzák a külföldi származású tanulók arányát az iskolai osztályokban Olaszországban, számolt be a döntésről az MTI. Az olasz oktatási minisztérium intézkedése értelmében a jövőben egyetlen osztályban sem haladhatja meg a külföldi diákok aránya a meghatározott plafont a hatékonyabb integráció és az oktatás színvonalának megőrzése érdekében. A szabályozás célja, hogy elősegítse az olasz nyelv gyorsabb elsajátítását és megakadályozza az elkülönülést az oktatási intézményekben. A tárca emellett kiegészítő nyelvi képzéseket és felzárkóztató programokat is biztosít azoknak a gyerekeknek, akik nem beszélik megfelelő szinten az olasz nyelvet. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödör térről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
2: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pince sorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödör tér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel. Nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik Sárga Gödör néven présázas terület.
1: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van. Folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
2: Ennek a jelmondata, hogy Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok, ez is utal arra, hogy Pakson a szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy összes dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Pakson régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket.

0: amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
1: A helytörténeti esték előadás végén a paksi sárgödörtéri préshez tulajdonosok egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Regionális kajakkenu versenynek adott hont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Hold-Dunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összekött.
2: Paksfm.

0: Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Sikerült tisztázni több félreértést és nyitott kérdést a magyar és az ukrán fél között az ENSZ közgyűlés alkalmával, tájékoztatott az MTI a külügyminisztérium közleménye alapján. A tárca beszámolója szerint a kétoldalú tárgyalások során a felek áttekintették a két ország közötti kapcsolatok aktuális helyzetét, különös tekintettel a határmenti együttműködésre, a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaira, valamint a szállítás és energetikai összeköttetésekre. A minisztérium kiemelte, a megbeszélések konstruktív légkörben zajlottak, ami alapot teremthet a párbeszéd folytatására és a fennálló vitáskérdések fokozatos rendezésére a jövőben. Szeptembertől újra folytatódtak a helytörténeti esték a Paksi Városi Múzeum Deákház emeleti előadó termében. Az évad első előadója dr. Hanol János helytörténész volt, akitől ezúttal az őszhöz kapcsolódó témáról, a Sárgödörtérről, valamint a paksi borok történetéről és a Schillerről hallgathattak meg néhány érdekességet a résztvevők. Dr. Hanol Jánost a témaválasztáskor az motiválta, hogy idén 25 éves a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete.
2: Paks építészeti örökségének egyik égköve a sárgödörtéri pincefalu a városban. Ezt az egyedülálló hangulatú teret, az elmúlt századokat idéző szorosan egymás mellé vagy mögé épült présházak, présház sorok veszik körül, de nagyon szép présház telepes jelleggel elszórtan találtok még présház pincesorok a környező utcákban, az Ősz utca, Kert utca, Sebestyén utca, illetve a Fehérvári úton is végig. A Sárgödörtér felülnézetből két szilva magalakú tér szoros egymáshoz kapcsolódásából épül fel, nem a sárról kapta a nevét, hanem a pincék építésekor kitermelt löszös anyagról, sárga földről. Egy századfordulós térképen még Sárga Gödör néven jelölik a területet, és aztán ennek összeolvadása lett idővel Sárgödörré. Ezt a teóriát erősíti, hogy Dunaföldváron is létezik a Sárga Gödör néven présázas terület.
1: A paksi boroknak is messze menő hírük van, főként a Schillernek. A paksi szőlészeknek és borászoknak zászlajuk is van, folytatta Hanol János, melyet a katolikus templomban őriznek és a nagyobb ünnepeken használják.
2: Ennek a jelmondata Pace virent collis, vagyis békében virulnak a szőlődombok. Ez is utal arra, hogy Pakson a

0: Szőlőt már a rómaiak honosították meg, már ők is a Sánchegy löszös dombjain szőlőt műveltek, és az átvészelve a népvándorlást, a tatárdulást, a török uralmat, a filoxéra pusztítását azóta is megszakítás nélkül termesztik. És hát a Paksor régi leírások is mindig kivétel nélkül említik ezeket a viruló, gondosan ápolt szőlőhegyeket. Itt török utazók is, amikor a Dunán utaztak, vagy a török hadsereg itt áthaladt, akkor is megjegyezték ezeket a hűvös, agyagos pincéket, illetve azokat a szépen gondozott szőlőültetvényeket, amik aztán tényleg a történet során sok megpróbáltatásnak voltak kitéve. A paksi borok azok mindig is ismertek voltak, Pakson a paksi Schiller, ami kiemelkedett, amelyet a két világháború között 40 budapesti vendéglátóhelyen mértek, és egy nagyon ismert és elismert, egy szeretett, kedvelt fajta volt.
1: A helytörténeti esték előadás végén a paksi sárgödörtéri présház tulajdonosok egyesülete felajánlása jóvoltából paksi borok is kerültek a kínálóasztalra, melyet könnyed beszélgetések keretében meg is kóstolhattak a résztvevők. Befejeződött a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének átfogó felújítása. Bonyhádváros önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás során korszerűsítették az épületek belső tereit, megújult az infrastruktúra és az energetikai hálózat is. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a táborozó gyermekek és az őket kísérő pedagógusok számára korszerűbb, biztonságosabb és komfortosabb körülményeket biztosítsanak a helyszínen. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból finanszírozta. A helyi közügyeket és a lakosságot érintő fontos dátumokról adott ki részletes tájékoztatást Tamási Város önkormányzata. A Városháza közleménye szerint a közzétett jegyzék tartalmazza a helyi adók befizetési határidőit, a lakossági hulladékszállítás ünnepnapi rendjét, valamint a képviselőtestületi ülések és az őszi lakossági fórumok tervezett időpontjait. A hivatal kéri a lakosságot a megadott határidők pontos betartására a befizetésekkel kapcsolatosan. Elfogtak a rendőrök egy besúranó tolvajt Szekszárdon. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint az elkövető egy családi házba ment be jogtalanul értékek eltulajdonításának szándékával, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről. A kiérkező járőrök a megadott személy leírás alapján a közeli utcákban rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, akit előállítottak a szekszárdi rendőrkapitányságra.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Regionális kajakkenu versenynek adott hont vasárnap Faddombori. A kajakkenu sport tájékoztatása alapján a megmérettetésen a vármegyei és a környező régiók egyesületeinek utánpótláskorú, valamint felnőtt korosztályú versenyzői állnak majd rajthoz a Holdunaágban kialakított versenypályán. A rendezvény a hivatalos versenynaptár részét képezi, a futamok egész nap zajlanak majd a vízitelepen.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: FM.
1: Right here, right.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Paks FM. Összeköt.

Vox FM. I'm